0: Afkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód, neked szól. Pannon Rádió, a te hangod.

0: 91.5. A jó kedv meg a herce.
1: Bonno reggeli.
2: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
3: És vagyunk, annyi de jó téma van. Hát ugye reggeli, hát megérkeztünk végre kaja témához.
4: Végre.
3: Street foodok, amiket otthon is el lehet készíteni, és amiket nagyon szeretünk, mert valamiért a street foodot nagyon szereti mindenki. És itt első a listában az egy nagy kedvencem, jaj, amiben bele tudok fulladni, bár mondjuk most nem ettem körülbelül egy hónapja szerintem, úgyhogy most már lassan ideje lesz. Ez a gyrosz.
4: Nagy kedvenc.
3: Tök jó el lehet. Tök jó el lehet otthon készíteni. Ugye egyedül az kell hozzá, hogy kell venni, mert én nem tudom ezt szorakni, de kell hozzá az a gyrosz fűszerkeverék, hogy megadja annak a csirkehúsnak az ízét. Az mondjuk nagyon jó. Te tudsz hozzácsinálni? Esetleg azért vettél levegőt? Mert hogy közben szólnál, hogy én tudom a fűszer összeállítást.
4: Ja, hát minden össze tudod állítani, persze. Nem csak az jutott eszembe, hogy azt akkor érdemes megvenni, amikor épp tengerem vagy, és akkor veszel egy ilyen nagy, hát egy ilyen nagy kilósat, vagy nem tudom, valami jó nagy fűszermixet, és mert az finomabb, hogyha ott veszel.
3: Ja, én hogy a tengered, jobb, ha a tengered veszed meg.
4: Hát most értem. Hogyha már ott vagy, akkor ott kell, akkor ott kell venni gyrosz fűszermixet.
3: Aha, mert úgy, ugye általában ezek a gyrosz fűszerek úgy működik, az egyik része megy a húsra, a másik fele pedig megy, hogy a cacikit el tud készíteni, és akkor többit pedig otthon meg tud csinálni. De hát most ez a föltekeréssel nekem egy picit bajom van. Én igazából nem tudtam kitapasztalni, hogy nem az, hogy hogy kell összehajtani, mert most Meli mutatja kezével, hanem hogy amikor nyers, akkor nekem szakad, ha túl ropogós, akkor törik. Szóval úgy nagyon el kell találni. Nem tudom igazából, mikor kéne behajtogatni nyersen. Nem,
4: mindig egy kicsit meg kell pirítani
3: egy
4: a tésztát. De másik, meg melyik a jobb a girosztál, vagy a pitában? Melyik a
3: jobb? Pitában.
4: Uh-huh. De még jobb az, amikor nem tortillában van, hanem direkt pitában.
3: Ja, nekem épp tortillában tetszik.
4: Nekem pitában, amikor tényleg olyan nagyon finoman van elkészítve.
3: Jó, az is, igen,
4: a pita
3: igen,
4: az
3: igen,
4: lenne
3: igen.
4: A legtökéletesebb, hogyha egy fidúzni lehetne. De vannak itt még érdekességek. Mikor ettél utoljára falafelt például?
3: Fú, Izraelbe.
4: Izrael?
3: Szóval nem tegnap. Igen, mert Izraelben nyilván nagyon durván jó tudják ezt csinálni.
4: Uh-huh.
3: Én őszintén nem tudom, hogy a falafel miből áll.
4: Kizseri borsó az alapja.
3: Ezek, azt tudom, hogy pici kis gombócok vannak, igen, és igen. Azokat teszik bele ugye, ugyanúgy, mint a gyrosz, csak ilyen falafel van benne, és akkor ezeket a kis falafel golyócskákat teszik bele. Nagyon-nagyon-nagyon sokat ettünk azt, hát nagyon sokat, hát mondjuk minden nap ettünk egyet. Ott volt ez a kedvencem, megőrültem, annyira jó csinálják ott helyben a falafelt, meg a humuszt. Mert ugye mi meg tudjuk venni a boltba a humuszt, de ő nekik olyan főételként tud enni a humuszt, és annyi féleképpen tudják elkészíteni, hogy az egyszerűen hátabba bele lehet fulladni. Egyszer visszamegyek, akkor biztos, hogy azon fog élni ott. Az ott nagyon jó, nagyon fincsi. Utána kerestem sokáig, Budapesten találtam egyetlen egy helyet, ahol visszaadta azt az igazi ízvilágot, mint ami ott volt, de azért ritka, általában nem. Itt nálunk a humusz nem olyan, mint ott. Na mindegy, nem
4: én
3: baj.
4: Én készítettem humuszt is itthon, meg falafelt is otthon. Hát biztos, hogy nem olyan, mint Izraelben. Hát épp ezt akarom mondani,
3: de
4: hogy elég, hát elég olyan bicikli kezdőszint volt. Nem voltam vele, nem voltam elég elégedett, meg nem volt elég autentikus sem, de azért hogy büszke voltam magamra, hogy na most én a falafelt csináltam, mert most...
3: Különben Dobárdán Robi írja, hogy na milyen volt a gurmanszka vasárnap hajnalban, ugye szombaton este összejöttünk a srácokkal, és hajnalban így feldobrott a kérdés, hogy na a Dobárdán Robi tiszteletére eszünk egy ilyen úgynevezett legendás gurmanszkát. Hát mondom, áj, de gyerünk el. És ettünk, és azt kell mondom, hogy megértem, hogy mi eszik minden harmadik nap ilyet, mert az nem egy rossz kaja. Nem teljesen értem, hogy mi minden van abban benne, de igen.
4: Éppen ezt akartam kérdezni, hogy sorolt fel, hogy mi minden van benne. Mert tudom, hogy jól meg van pakolva, csak konkrétan.
3: De
4: hogy...
3: maga a hús ott a lényeg, a húsban van keverve szerintem, bár Dobár Darabi írt meg, de szerintem szalonna, meg sajt van eleve bele gyúrva a húsba. Uh-huh. Hús sütik meg. És akkor aztán persze te azt kész rá, amit akarsz, az már extra. Uh-huh. Miért nézel ilyen furán rám?
4: Meg gondolkodom, nekem ez mindig lehet? Úgy könyvelődött el bennem, hogy a gurmánszkok az jó minden, de meg van pakolva, abban a kolbász is, meg mit tudom én.
3: Nem tudom.
4: De hol veszi
3: kérdezi, a hát majd külön megírom, és nem akarok reklámozni a helyet ingyen, nem így megy ez. Majd ha nem tudom, adnak gurmánszkát, érted?
4: Sajtszalonna
3: 40 gurmanszkájét bemondom, hogy melyik az a hely.
4: 40
3: gurmanszkájét.
4: Ki fogja megenni?
3: Hát mi jött, mit tudod, reggeli, meg akkor Dobárdának is viszünk egyet, kettőt. Hát ez így. Azt mondja, igen, sajtszalonna van a húsba bele gyúrva. Uh-huh. Ami különben nem rossz, tényleg nem rossz. Úgyhogy Azt mondja nekünk 10, Zeci, olcsó vagy.
4: Ja, hogy csak 40-et mondtál, igen, többet kellett volna mondani.
3: Arany szívem van, emberek. Arany szívem van. Hát 40 gurmack az kesza. Igazán az mennyi, az még annak az összértéke nincs 20 zérdinál se. Látod? Úgyhogy ez csak egy ilyen kis figyelmesség vétel az egészben. Na, de viszont tényleg dolgok, amiket otthon el tudunk készíteni. Szóval a gyrosz az mindenféleképpen jó. Falafel, tipikusan nem szokták otthon elkészíteni.
4: De
3: el lehet, mert látjátok, Meri is próbálkozott már vele. Pizza. Na, pizza az utóbbi időben teljesen új irányt vett. Ugyanis azt tudjuk, és ezt elfogadtuk, hogy pizzát otthon a sima Lernibe nem lehet elkészíteni. Én nagyon szeretem azt a házi pizzát, szó se róla, de az nem olyan, mint az igazi pizza. Van egy olyan dolog, amit még nem próbáltam, csak forgattam róla egy reklámvideót, hogy létezik olyan Lerni, ami állítólag tudja a pizzát, de azért, mert van pizza funkciója, sokkal-sokkal magasabb hőmérsékletre képes, mint egy klasszikus Lerni, de szerintem még ez se az igazi. Az igazi az,
4: amikor veszel külön sütőt, külön pizza sütőt.
3: Így van, és ezek most már vannak.
4: Vagy a kemenc. Épp pont azt szeretnénk, beszeretni azt. Meg van ugye a kemencés opció is, csak hát ez nagyon időigényes.
3: Igen. Ezek a pizza sütőkből láttam fantasztikusan működő, tehát áramra működőket is, meg gázra működőt is. Tehát mind a kettőt láttam, mind a kettőt kóstoltam, mindegyik nagyon-nagyon jó. De hogy akkor, ha már van egy ilyened, és volt az egyik ismerősöm, barátomnál voltam, aki mondta, hogy ők kaptak egy ilyet ajándékba, és ha már akkor volt egy ilyen, akkor ők a nem tudom milyen csúcsok csúcsára vitték azt, hogy de akkor a tészta milyen legyen.
4: Ja, mi kísérletezünk vele állandóan. És borzasztó, hát, nehéz elkészíteni. Arra gondolsz, igen, hogy ez egy legalapvetőbb nem dolog. Abszolút nem az.
3: Nagyon komplikált.
4: Abszolút nem az, meg ugye kell hozzá a, hát olyan élesztő kell, olyan liszt kell hozzá, minden ugye a
3: nagyon spéci
4: előírás szerint kell. Bizony. Borzasztó, nehéz, mondom, mi már kísérletezünk egy ideje ezen. Uh-huh. Ismertem valakit, aki 3 éve kísérletezik, mert majd akar nyitni pizzázót. De a lényeg az, hogy igen, és a legjobb, amúgy, hogyha ilyen barátaid vannak, aki pizzázót akar nyitni, és akkor éveken át kísérletezik, és akkor te lehetsz az, aki, aki megkóstolod ezeket a pizzákat. De hogy ez borzasztó, borzasztó komplex dolog, pedig azt gondolnád, hogy a legegyszerűbb.
3: Nagyon-nagyon. Tényleg az, amikor egy olyan igazi jó pizzát készítesz el otthon, azért az mögött van tudás, tapasztalat, stb. De ezt az emberek szeretnek ezzel foglalkozni, és elég sok mindenki csinálja.
4: Igen, meg amit említettél, hogy ugye nagyon fontos, hogy milyen a tészta, tehát lényegében ezen múlik, bukik. Igen, a dolog, viszont ami a másik, ami itt nagyon jellemző, viszont nem illik ide, az, hogy túlpakolod a pizzát, hogy mindent ráteszel. Hát ugye igen, általában az ilyen pizzáknál épp az a lényeg, hogy kevés hozzávaló ír megy rá, a ketchup, a sajt, esetleg egy kis sonka is, annyi, tehát nem kell rajta rengeteg feltét.
3: Nem kell túlzásra, igen, de persze lehet mindenféleképpen csinálni. Mindent, nekem a Zörögetesó Budapesten, ő neki szintén van egy ilyen, ő ilyen nagyon gasztró, őrült, nála tényleg élmény enni. Hát mindig van olyat készítő, megőrülsz, tehát a legmagasabb éttermi szinte, komolyan mondom.
4: De jó.
3: És a pizzát ugyanígy. Ember olyan szintre vitte, és amikor lesüti azokat a pizzákat, tehát ugyan már, olyan íze van, megőrülsz. Érezzék, hallgatunk, Szabadkán van az egyik boltban 133 dinára 30 centis fagyasztott pizza, meg lehet enni nagyobb bészik. Hát persze, hát de mit válsz tőle ennyi pénzért, de szerintem az tök jó arra, hogyha csak be akarsz kapni valamit gyorsan, és hogyha szereted a pizzát, akkor az jó. Utána itt van a hamburger. Na, hamburger egy külön sztori. A hamburger, amióta néztük a rózsaszín párducot, ugye mindig ez van meg, hamburger, és a hamburger. Ugyanis az egyik barátom egyszer vette a fáradtságot, és olyat csinált, mint a nagykönyvbe. A nagyon durva töltött hús. Tudod, hogy?
4: Na.
3: Először is beszerzett ilyen formákat, és igen, akkor formákat így kibéreli hússal. Akkor valami spéci, valami grill zöldség mixet szerzett be, én most meg nem mondom, hogy abban mi volt. Azt után belepakolta így a közepébe.
4: A és hús
3: közepébe. Igen, mert ugye ki van bélelve az a kis húsforma. Értem. A közepét megpakolja ezzel a zöldséggel, és utána betakarja. Ugye szintén hússal így lesz, ugye töltött az egész. És utána ezt úgy süti, hogy elkészít nem tudom hány ilyet, és akkor ezt ilyen harang alá teszi. Hogy az a kis szaft az ugye benne maradjon, meg az egész. És akkor ezt teszed bele utána a zsömlébe, és akkor ezt tuningolod még szósszal, sajtal, és tudod, te az milyen? Tudod, te milyen vastag az? Alig tudtuk kinyitni a szákat akkor rá, hogy be tudjuk rakni. Igazából nem is feltétlenül sikerült, Úgyhogy igen, nagyon-nagyon sokféle képpen lehet ezt elkészíteni. Nagyon sok mindenki csinálja ezt otthon. Nekem az a tapasztalatom, hogy a hússal nincs is nagy gond, mert azt otthon szerintem tök jó meg lehet csinálni, meg nagyon sok mindenkinek van saját húskeverék receptje, meg minden, nem mindenki szereti a 100% marhát, van, aki kevergeti erre-arra. Nekem az az érdekes, hogy ez sokkal-sokkal izgalmasabb és érdekesebb nekem itt a zsömle téma. Egy igen. Jó zsömle hozzá. Azt mondjuk olyan nehéz venni, jó zsömlét.
4: Én próbáltam csinálni, és nem sikerült az sem. Az is bicikli volt.
3: Na jó, de hát
4: tömör volt, meg túl nagy volt, de az a legjobb, hogyha el tudod érni. Szerintem azt is úgy az igazi, hogyha mindent átorzsig, cetig, te csinálsz.
3: Uh-huh. Hát
4: buszit is, a húsit is.
3: Igen.
4: Tölteléket, szószt.
3: Na most az egyik hallgatók azt írja Rózsa, hogy az igazi pizzatészta a Caputo liszt.
4: Igen.
3: Fermentálás 24 óra, ami az ugye a sütőbe. Már csak az, hogy mi a Pullman sitibe évvel ezzel a liszttel dolgoztunk.
4: Ez nem igen, tudom, micsoda, csak nem de annyira könnyű beszerezni.
3: Sima száraz élesztő, egyszer ki kell próbálni. Aha, igen. Ja, hát biztos, tudja, hogy megvannak a trükkök. Na szóval igen, hogy jó bucid van, szörnyű, pár éve rászoktuk erő buci, zsömle, és akkor ugye például van egy barátom, akinek Szegeden van pont burgerezője, vagy burgerezója, remélem jól mondta, és akkor a lényeg az, hogy őneki például az a különlegesség, hogy őneki van egy saját recept, egy saját szósz, amit csak ő használ, senki más.
4: És nem adja ki a receptet.
3: Nem, hát nem is kell kiadja a receptet, ez a varázsa az egésznek. És akkor Szegeden lehet enni. De azt hiszem, nem ez a fancy fajta burger, hanem ilyen kicsit klasszikusabb, de ilyen saját spéci szósszal. Régen voltam nálam, azt, hogy hétvégén nem dolgozik, mindig hétvégén vagyok ott, és akkor mindig eszembe jut, hogy most elmegyek hozzá, aztán mindig nem dolgozik, most felelje meg. Na mindegy, úgyhogy sok mindenki csinálja otthon most már.
4: Közben itt googlizok, eszembe jutott egy nagyon jó, lényegében street food, amit az amerikai barátnőmtől tanultam még sok évvel ezelőtt.
3: Micsoda?
4: A French bread pizza, hallottál-e róla?
3: Ó, szerintem én ettem ilyet, de mondja, ez az, amikor a bundás kenyérben van sajt
4: nem.
3: is.
4: Nem, hanem akkor legalábbis figyelek. Én most azért érdekes, mert hogy egy teljes kenyeret négy felé
3: akkor
4: osztasz.
3: Akkor figyelek.
4: Hosszában és félben elvágod, és kiveszed a közepét, a belét.
3: De bár előre, ne haragudj, bár fököt fogja, bár vizualizálom.
4: Úgy képzeld el, hogy ez a kenyér és a pizza közötti út.
3: Na,
4: francia pizza kenyér.
3: Jó, szóval, hogy mondod, hogy fogsz
4: fogod egy teljes kenyeret.
3: De mindegy, hogy milyen?
4: Hát,
3: vagy az a toast kenyér?
4: Nem, tehát egy legklasszikusabb...
3: Egybe kenyeret. Na.
4: Elvágod félben,
3: jó.
4: És elvágod hosszában is.
3: Ja.
4: És négy kicsi hajúcskát kapsz.
3: Oké. Okay.
4: És kiveszed a közepét.
3: Jó.
4: A belét, így egyben.
3: Uh-huh.
4: És akkor van a pizza szósz.
3: Oké. Okay.
4: És azzal kened meg, és teszel bele sajtot, meg kolbászt, meg amit nem tudom, én például lilahagymát, meg olívabogyót szoktam. És visszateszed a uh-huh. kenyérbelét, és akkor megint teszel a tetejére szószt, meg sajtot. És azt sütöd meg a lernibe.
3: Biztos
4: és négy ilyen hajócskád lesz uh-huh. belőle. És mondjuk ez egy brutál jó street food szerintem.
3: Hát ezt elhiszem végül.
4: Ez ilyen meleg szendvicses, pizza, meg kenyér.
3: Hát meg közötti. Minden. Jó, figyelj, elég jó adom, szóval, hogy nem lehet rossz.
4: Most ez jutott eszembe, hogy ez tök jó dolog.
3: Igen.
4: És akkor ezt fogok csinálni a napokban.
3: Hát csinálj különben, abszolút jó. Van nagyon sokféle dolog, ugye van ilyen basic dolog, mint a sült krumpli, meg az ilyesmi, jó, hát az ugye az laza. A nyáron nekem elengedhetetlen, ezt borzasztóan szeretem a főtt kukoricát.
4: Uh-huh,
3: jaj, de szerettem. Még szeretem még rostélyosra is feldobni a főtt kukoricát, az is nagyon jó tud lenni. Főtt kukorica minden mennyiségben, minden irányba. Van egy nagyon jó barátom, aki nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó csinálja ezeket a rostélyos dolgokat. Hál' Istennek van egy olyan szokás, hogy meg is hív minket ilyenekre. Ember, hogy ő miket csinál. Ő egyszerűen érzi, érted? Ő uh-huh. egy a rostélyos.
4: Van, aki így születik.
3: Van, de én el tudom készíteni, de tényleg ő egy a rostélyos. Dávid, hallasz, remélem, hogy ilyen szépeket beszélek róla. Ember, tudom, mit csinál? Először is az összes mindent, tehát tök mindegy, hogy az, tehát mindent olyan gondosan figyelte, rendesen, látom, hogy élvez az ember. Nem tudom, hogy bekeneget ilyen vajjal, nem tudom én a kukoricát, akkor nem tudom én a húsokat, akkor nem tudom, akkor megvan, hogy milyen szinten rakja, most ez itt van, most lent süti a húst, fönt most a hús pihen, de akkor ráteszi a sajtot, akkor most az olvad rá, akkor nem tudom, ez ide, az oda, akkor most emeljük a tálcát, állítjuk a hőfokot, így, úgy, érted? A halat képes új sütni, egy fordítás. Nincs hülyeske. Egy, kiteszi a halakat, megfelelő pillanat, bum, megfordítja, leveszi, kész, és jó a ha. Én nem tudnám így megcsinálni soha.
4: Érzi. Érzi meg, te meg érzed a szeretetet, durva. Ahogy készíti. Tehát hogy már az, hogy durva. Látod, hogy nagyon hogyan durva. Készíti. Egyébként itt átfutottál, említetted az előbb a sült krumplét, de viszont látom a listán, itt van még a fish and chips, azt ettél-e már?
3: Én hallod, lehet, hogy egy klasszikus módon nem.
4: Nagyon finom. Nem. Én neked ajánlom, ezt is otthon nagyon finoman el lehet készíteni ezt is. Ennek az a különlegessége, hogy ilyen sör tésztában sül meg a hal.
3: Aha, de milyen hal? Vagy ez fontos, hogy milyen
4: tőkehal.
3: Hal?
4: Tőkehal. Ez a tőkehal?
3: Na, lehetséges. Jól mondom. Na figyelek, mert én ezt nem nagyon vágom, úgyhogy most figyelj. Tudom, hogy az Angliában ezt teszik, ilyen nappal. Nálok ez a street food number one, azt hiszem, vagy legalábbis top 3, de hogy mi a lényeg, van krumpli, meg van ez a hal.
4: Meg van ez a hal, igen, és itt ez azért finom, mert tényleg valóban a tészta úgy készül, hogy már most fejből nem tudom a receptet, de tudom, hogy megy bele liszt, meg sör, meg élesztő, vagy sütőpor, só, és nagyon ropogós és különleges ízű a tésztája. Uh-huh. És aki szerintem nem szereti annyira halat, az is meg tudja ezt szeretni, mert épp azért, mert ilyen, majdnem olyan, mint egy ropi. Uh-huh. Én ezt ajánlom, nézd, ha még nem ettél. Hangzik. Nagyon azt finom. Pláne, hogy csinálsz tudom, mellé valami jó kis szószt is.
3: De ez, hogy otthon, hogy meg lehet csinálni, azt én értem, ezt de esetleg ezt valahol lehet is venni nálunk?
4: Nálunk szerintem nem. Nem, én nem láttam
3: nem
4: sehol.
3: Jellemző.
4: De kaptunk annyira... képeket, láttad?
3: Nem, na nézzük.
4: Zoli küldött képeket.
3: Zoli küldött képeket?
4: Uh-huh.
3: Á, hogy ő is pizzázgat?
4: Igen, nagyon szépek a pizzák.
3: Nem néznek ki rosszul.
4: Tudom, jó kis mozzarella rajta. Hát is milyen jó megcsinálta, hogy nem pakolta túl a pizzát.
3: Nem pakolta túl, igen.
4: És ez bőven elég.
3: Tök jó néz ki. Közben Atti küldi a képet, ő meg véradó.
4: Ó, le a kalappal.
3: Igen, kis piacon, ő ezt nyomja. Kérdezi különben, hogy hello, mi az az egyik hallgató Vera, hogy hello, mi az a falafel és mi az a gurmanszka. Hát Vera, hát lemaradtál, hát ne szórakozz, hát majd podcasten megbírod hallgatni, hát ezt már elmagyaráztuk itt, nálunk itt a rádióba. A másik dolog a szendvicsek. Na hát érdekes ez a dolog, mert Edina hozta fel ezeket a szendvicseket.
4: Ő nagyon szereti a szendvicseket.
3: Igen, és arra jöttem rá, hogy mennyire érdekes, hogy amíg mindenből ilyen divatot csinálunk, valahogy én nem tudom, ez a szendvics ez így kimaradt, meg úgy otthon is alapvetően, de régen mondjuk én szendvicseztem eléggé, de főleg a meleg szendvicsre kattantam rá egy időben nagyon. Van az a van kétféle sütőm is, de most meg nem mondom különben hol, most így kimondtam, el nem tudom kézni, hova pakoltam el, most szerintem 2 éve nem ettem, de volt olyan is, ami csak úgy megsüti, meg volt olyan is, ami olyan háromszöget csinál belőle. Igen. Aj, de jó az. És akkor általában tudod, pakoltam bele tudod sonkát, sajtot, erre-arra, és utána én a tetejét pakoltam, még meg utána tettem még majonézt, meg ilyeneket, és akkor jaj, de régen ettem ilyesmit, pedig milyen jó. Na jó, van, nem baj. De azt azért betok belőle zabálni.
4: Hogyha a szendvicsekről van szó, akkor eszembe jutott egy nagyon... unkreatív módon Meli Szendvicsnek nevezem, semmi.
3: Mi?
4: Az, hogy mekkora hatása van a filmeknek, hogy megnézel egy filmet, aki egy mesterszakácsról szól, és aztán te is azt hiszed, hogy az vagy, és mész, és csinálsz, és egy szendvicset is nagyon különlegesen el lehet készíteni, és van a Meli Szendvics, tudod mi a lényege?
3: Meli Szendvics? Mi a Meli Szendvics?
4: Az a lényeg, hogy pirítós, meg ugye lényegében azt teszem vele, amit akarsz, meg ami otthon van, de a lényeg az, hogy tükörtojás lesz a közel. Teszel a tükörtojást sütsz a közepébe, tető, kapja a másik kenyeret, és félbevágod, és így széthúzod, és kicsöpög egy kicsit a tojás sárgája. Uh-huh. Ennyi. Ez a nagy
3: de csak tojás van benne?
4: Nem, de hogy azt teszem, ami éppen otthon van. Most nem tudom, biztos, hogy családát, nem tudom, ami van.
3: Szóval mindent itt bele, hát, meg tojást.
4: Igen, ott az a lényeg, hogy egy tükörtojást, amit ugye nem keményre sütsz, hanem lágyra.
3: Na, jó hangzik. Jó hangzik. Itt van még a lángos, amit otthon nagyon sok mindenki készít. Nyilván én nem, mert nem fog lángos csinálni otthon. De különben nem szoktál csinálni lángos, fánkot, valamit. Így otthon.
4: Tavaly csináltam fánkot, vagy el tudjam mondani azt, hogy csináltam életemben.
3: Ennyi, ugye?
4: De ennyi.
3: Itt van még a burek, ez egyik nagyon jó barátom, most rá van kattalva a burekra, most már saját maga hajtogatja azért a tésztát. Megveszi, de hogy ő tölti.
4: Ja. Hogy megveszi a
3: tésztát.
4: Ja, mert én azt mondom, én mindig elámulok, hogy mennyire mennyire különlegesen csinálják azt.
3: Ja, nagyon durva, igen, nagyon durva, nagyon durva. Azt mondja, hogy ezt ő így meghajtogatja, megtölti, meghajtogatja, stb. És ő azt a fajta csinálja, ami aztán be van tekerve, tudod.
4: Igen.
3: Tehát azt a fajtát nem tudom, majd egyszer szerintem leteszteljük, mert mind csak képeket küldnek, hogy gyanús, hogy ezt ő csinálja, de végül is kinézem belőle, hogy képes ebbe belemenni, úgyhogy ő ezt a burekot így nyomja otthon. Abszolút. És akkor van még egy kategória, ez pedig nem más, mint a palacsinta.
4: A megunhatatlan palacsinta.
3: A megunhatatlan palacsinta, rendszeres, amikor kimegyek valami rendezvényre, mindig megkérdezem, hogy van-e palacsinta, mindig az a válasz, hogy nincs. Tehát nem.
4: Hogy nincs.
3: Nem szoktak palacsintát árulni, nem tudom miért.
4: Mindig mindenhol van palacsinta.
3: Tényleg én sose szaladok.
4: Én akárhova megyek, mindenhol palacsinta van.
3: Ó, basszus, hát akkor nem tudom. Nem
4: milyen
3: tudom
4: palacsintát szeretsz?
3: Klasszikus, egy nagyon-nagyon egyszerű ember vagyok, én különben mindig mondom, hogy értem, hogy van itt a nutti, meg a mindenféle, stb., meg a plazmígy, meg a minden. Hallod, én cipiripivel szerettem.
4: Cipiripi.
3: Persze, az én akkor voltam gyerek, amikor mókuskás. Az volt.
4: Mókuskás.
3: Mókuskás, persze. És nekem nem kell, hogy ez a mega palacsinta legyen. Nekem az a klasszikus palacsinta, egy csík ízt belehúzol.
4: Nagy mega palacsinta.
3: Hallod, betekered a szviszlát, és tök jó. És nagyon bírnám különben, mert tudom, mennyibe kell egy palacsinta, vagyis nem tudom, de sejtem, rendkívül olcsó. Adják 150 dinári a palacsintát, és akkor veszek egy hármat, vagy négyet, és akkor az nekem egy tök jó. Mert nekem egy klasszikus palacsinta szerintem három falat, kettő, három, szóval én ezt elég gyorsan eltörlöm. Palacsintát igen, az bírom. Azzal szoktam csalni néha.
4: Na, néha igen,
3: hát kettő dologgal szoktam, nem, hárommal szoktam csalni. Amikor csalok, akkor mondjuk ez elég jól leredukáltam háromra. Az egyik a palacsinta, az a gyengém, a fánk a gyengém, meg hogyha külföldön vagyok, akkor ezek a sajtburgerek tök mindegy kitől. Ez a három.
4: Egyébként most, ami eszembe jutott, ami a palacsintát illeti, hogy a legkülönlegesebb palacsintát a nagynénimnél ettem, remélem, hogy hallgatja. Aki lényegében úgy, amikor elkészítette nem egyenként tekerte fel a palacsintákat, hanem lényegében úgy nézett ki, mint egy torta, hogy egymásra rakta, ugye rakott palacsintát csinált lényegében, de nem az a klasszikus diós sárga baraszt lekvárosat csinált,
3: igen,
4: hanem képzeld el, hogy vanília pudingot kombinált mákkal.
3: Aha, ezt vágom.
4: De nekem az olyan érdekes, hogy így otthoni környezetben egy ilyen különleges, nekem ez nagyon tetszett, szóval le a kalappal az ötlettel.
3: Abszolút jó, viszont tök érdekes, hogy így a palacsintát amennyire szeretem, azt a túrós palacsintát, amikor telepakolják, ami édes, és utána telepakolják mazsolálva, meg ilyesmi, azt még annyira nem nagyon szeretem.
4: A mazsolát azt sokan nem szokták szeretni.
3: Igen, meg nem szeretem azt, hogy édes túrós az a palacsinta.
4: Nekem nincs vele problémám. Nézem, hogy miről nem beszéltünk még itt, a gofriról.
3: Ja, hát a gofri, nagyon belga, nagyon belga. Én nem tudom, hogy azt idehaza úgy eszik az emberek. Egy-két étteremben láttam,
4: hogy épp
3: van,
4: ezt akartam mondani, hogy valahol ilyen kávézókban van.
3: Van.
4: Hogy azt tudsz rendelni, de úgy valahogy nem vitt rá sosem a lélek, hogy most akkor egy nem gofrit. Gyere, együnk meg egy jó kis gofrit, hogy sosem mondtam ezt a mondatot ki.
3: Nem, én sem. Nekünk otthon van gofrisütőnk, tesóm néha így ráakad, és akkor csinál gofrit, de mondjuk én akkor nem is tudom, hogy ő csinál, de én nem hiszem, hogy ettem belőle valaha.
4: Egyszer csináltam olyat, hogy azt hiszem, hogy hogy is ment földi magyarós gofrit sajtszósszal.
3: Álljunk meg. Mi? Hogy?
4: Régen csináltam, de azt hiszem, hogy földi magyarós gofri volt sajtszósszal, ha jól emlékszem. Igen.
3: Ez egy
4: sósan. Igen.
3: Tényleg?
4: Hogy az nem csak édesen lehet, hogy nem tudod, megsütöd a tésztát, és akkor tesz erre, amit gondolsz, hanem sósan is meg lehet csinálni.
3: Ez érdekes. Durva hangzik. Na ilyen, nektek mi a kedvenc street foodotok, amit otthon is szoktatok elkészíteni? Írjátok meg nekünk 0636

0: 91.5. A jó kedv meg a herce.
1: Pannó reggeli.
2: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok. Láttam én egy cikk, hogy kering már itt napok óta, aztán a címe az volt, hogy le a vízforralóval, van valami új, na mondom, mondom, erre kíváncsi vagyok, hogy mi az új megoldás, vajon,
3: gyagyás.
2: Mi fogja leváltani a vízforralót, mert alapvetően egy szuper dolog, amikor van vízforraló. Azt már elmondtam, ugye, hogy mint kiderült, van kétfajta vízforraló a boltba, én múltkor megvettem a rosszat, nem tettem el a számlát, van olyan, amelynek a belseje fém, van amelynek a belseje műanyag, de olyan, aminek a műanyag a belsejét nem szabad venni, az rossz, csak ezt nem mondják a boltba, olyat kell venni, aminek fém. De miután ezt letisztáztuk, állítólag van ettől valami menőbb. Na mondom, mi ez? Sáta berakta a témát, elolvasom. Azt mondják, az elektromos csaptelep, ami, ahonnan rögtön jön a meleg víz. Ha-ha-ha-ha! Na mondom, ez jó téma lesz, mert nekem egy 6-7-8, nem is tudom, 8 hónapig ilyenem volt. Van ám vele tapasztalat? Neked, Zoli, neked is van ilyened, ugye?
3: Ilyenem sose volt, csak mindig
2: máshol láttam. De mesélj, hogy valami van. Ja, másnál láttad?
3: Máshol láttam, és mindig ilyen, tudod, ilyen fenntartásokkal nyúltam oda a csapalában, hogy most fog agyon csapni az áram. Tényleg, tehát itt ilyen kábelek lógnak ki belőle, egyenesen be van kötve, tudod, az áram.
2: Be van kötve.
3: Hevíti.
2: Be van dugva.
3: És sosem érte, hogy merre kell azt mozgatni, mert nem logikus.
2: Jobbra meg balra.
3: Igen, de mindig, mindig más pozícióban felszerelve, akkor néha előre hátra kell, akkor mindig próbálom kifelé mozgatni, most hogyan a meleg víz, hogy a ízét, hogy tudod, és olyan érces, olyan akadós a kis mozgása, és tudod, és akkor így nyomod a meleg fel, csak így oda kattal, és akkor hirtelen ilyen forrásban lévő vizet enged a kezed.
2: Sokkal
3: borzasztó, amikor itt találkozom vele, de hozzáteszem, ezek általában ilyen, most nem tudom, iskolában, valamilyen olyan helyen, ahol valamilyen intézmény, tud, ahol nem tudom, annak a mosdójában van ilyen, és akkor nyilván sokat használják, az majd elfáradt. Lehet, hogy ez jól is tud működni valameddig. Vagy
2: lehet, hogy jól tud működni, nálam nem működött jól. De elmondom a gyakorlatban, hogy működik. Ez ilyen 40-60 euró ez a csaptelep, berakod, azt jelenti, hogy majd jön a meleg víz. A logikus az lenne, hogy be tud állítani a hőfokot. Szerinted be lehet állítani a hőfokot? Nem lehet beállítani a hőfokot. Jobbra tekered,
3: de
2: meleg víz jön.
3: Is egy ilyen, nem?
2: Ha amúgy, ha belegondolsz. Jobbra tekered, a meleg olcsó. Víz jön. Balra tekered, a hideg víz jön. Hideg vízen semmi baj nincs. Eltekered, balra jön a hideg víz.
3: Azt sikerül hoznia.
2: Azt sikerült megoldani. De mint a klasszik csapnál. Hideg vízzel nem lesz problémád.
3: Annyi legalább működik rajta.
2: Meleg vízzel addig nincs problémád, amíg nem a Nescafé-t akarod ugye feloldani benne. Eltekered jobbra, hadd szóljon, meleg víz, érted ki. De mi van, ha mosogatni akarsz? Nem által a langyos vízbe. De ezek a csapok nem... ezek a csapok azt csinálják, hogy nem engedik meg, hogy te döntsd el, hogy milyen fok legyen az a víz. Ő dönti el, hogy aznap ilyen napja van. Soha a büdös életben, elnézést, így mondom, nem tudtam rájönni, hogy mi a logika benne. Tehát eltekerem egy picikét, vagy erősebben, vagy még erősebben, mindig ugyanúgy változik a hőmérséklet. Abszolút random. De hát, hogy mennyire folyjon a víz, az bírom szabályozni, de figyelj, van olyan nap, amikor 40 foknál megakad, mert hogy írja a kis kijelző, hogy hány fokig emelkedik. 40 fok. Valamikor 60. Valamikor 50.
3: Hoppá!
2: Na most konkrétan, mikor fel voltam cseszítve, már mosogatok 60 fokos vízbe, már volt egy ilyen technikám, hogy ne érjek a vízhez. Csak a tányér, de már forró a tányér is, amit mosogatok, érted? Akkor utána azt csináltam, hogy átkapcsoltam a hideg vízre, akkor mikor kihűlt, akkor visszakapcsoltam a melegre, akkor fölmelegszik megint 60 fokra, akkor kikapcsolom, megy a hidegre. Ha valaki azt mondja, hogy ez jó és kell a házba, és hogy ez jobb, mint egy vízforraló, hát nem győzött meg.
3: Tudod, ez az olcsó megoldás, ezt fölrakod magadnak. Ott így benyomod, meleg, hideg, szevasz, meg van oldva a történet.
2: Hát katasztrófa, nem lehet így élni.
3: De meg tudod,
2: nem lehet.
3: Nem tudom.
2: Nem lehet.
3: Igen, meg ez, hogy most nem tudom, forrásban lévő víz. Hát most mit tudom, én például én speciál szeretem a török kávét, tehát ahhoz azért nem árt, hogyha ott így be tudod főzni, meg mit tudom én. Vagy
2: jó, de török kávét nem vízforralóval, Zoli.
3: Hát van az a munkahelyi megoldás.
2: Munkahelyen, igen. Persze. De otthon, hát szépen
3: ráöntöd, zsezva,
2: le zsezva.
3: Nyilván.
2: Jazzba.
3: Nem tudom, nekünk van vízforralónk, szegényként, tudod, ezek előbb-utóbb olyan nagyon viseltesek lesznek, az a baj a vízforralóval. Szerintem
2: miért?
3: Egy örökérvényű kelléke a konyhának továbbra is.
2: Kell, jó dolog.
3: De Jó, most itt teljesen különböző példákat hoztunk fel, ahogy te is mondtad, most végül is ez a csap arra jó, hogy nem tudom, az instant kávét akkor lefórázd.
2: Hát jó, de nem ez a funkciója egy konyhának.
3: Hát tudom, de most itt csak ezt a tulajdonságot tettük mérlegre, ugye?
2: Arra jó.
3: A vízforraló,
2: arra
3: azt hiszem, mert végül is a vízforralót azt nem használod mosogatásán, tehát hogy abban felhívítod a vizet, és akkor utána azt illocsolgatod.
2: Ebben abszolút igazad van. De hát a megoldás kettő csap kell a házba. De egymás mellé.
3: De a vízforralót szerintem, hogyha most visszamegyünk kimondottan a vízforraló képességeire, nálam legalábbis szinte tökéletesen kiváltotta az indukciós fűzőlap egyébként.
2: Aha.
3: Na, tehát az tényleg annyira gyorsan, szerintem még gyorsabban felhevíti, és nincs ez a macera vele, hogy tudod, ilyen már ilyen undorítóan néz ki, meg akkor be vízköves megint, akkor egyszer teznék, akkor egyszer tízül lesz a kávét két napig, tehát ugye tragikus.
2: Hát egy citromsabban kell, nem?
3: Hát egyszer te is szokták, az praktikus ecette. Egyébként, csak tényleg aztán nagyon érződik rajta, az tényleg kitisztítja, de azért kezelni kell. Meg hát azt is bele kell kalkulálni 2-3 évente cserére, tök mindegy, hogy milyen márkáit veszel szerintem. Ja, ha Cox-Mox, Loxi.
2: Cox-Moxi, persze.
3: Ha nem tudom, valami komolyabb márka, tehát hogy így azért többet fizetsz, mert azt írja rajta, ugyanazt csinálja, és ugyanúgy elromlik az ismertet.
2: Sose felejtem el, hogy egyik nap annyi ilyen márkát soroltunk fel, hogy te kitaláltál egy ilyen kínai márkát. Sose felejtem el, mert az volt, hogy Kryptonics. És nekem ez annyira tetszett, hogy mondom, hogy esküvő, ezt megjegyzem, ilyen lesz. Basszúzóri létezik.
3: Ja, van olyan?
2: Most
3: tényleg?
2: Már van. Nem tudom pontosan, hogy mi. Azt hiszem, hogy valami bicikli cuccokkal láttam, de létezik az, hogy Kryptonics.
3: De nem, az Krypton. Nekem is van a belső, az
2: abron.
3: Az a felni, bocsánat. Az kripto, meg ezek az ilyen fém részek, az egy, hát most mit nem tudom, hogy a világ viszonylatban nézve az mennyire minősül jó márkának, de nekem nagyon jó bevált igazából, az egyében is azon meg sok helyen látom, de az nem X, nincs X a végén.
2: Nincs X.
3: Azt mi tettük hozzá?
2: Ja, ne, Kryptonics,
3: figyelj,
2: az kell.
3: Figyelj, szerintem nem jársz messze a megfejtéstől, biztos vagyok benne én is, hogy ez egy annyira sikeres szókapcsolat.
2: Ez annyira jó,
3: egy kínai tömeggyártmányú tudod, TV-hez, vagy valamilyen elektronikai kütyűhöz.
2: De találtam,
3: kihasználta már valaki.
2: Egy kínai gaming oldalt, ahol gaming számítógépeket lehet, mert az Kryptonics.in, vagy valami ilyesmi.
3: Na, igen.
2: Kryptonics.
3: Valahol ezt a szókapcsolatot ezt használni kell.
2: Ez annyira jó hangzik, ez
3: fel kellett már fedezni. Tehát, hogy
2: igen.
3: Vannak ilyen alap.
2: Én azt nem értem, hogy amúgy Kínában, meg úgy a világban, hogy megy ez az ilyen levédés, hogy szóval, hogy így jön egy automárka, amit úgy hívnak, hogy Tesla, és utána jön egy szerbiai cég, aki pedig megrendeli Kínából a dolgot, és ráírja, hogy Tesla.
3: Zseniális az is, igen. Ezt
2: azóta nem bántja senki.
3: Fantasztikus.
2: Sőt, én nyertem egy frizsidert, az Tesla. De hogy írhatják rá?
3: Azok jók, nem?
2: Hát tök minden frizsider.
3: Van egy licenc, megveszik, legyártják, tudod, a szükséges formában, és ugyan, tudod, te azt használni, és valamit ír rajta. Lassan majd, nem tudom, hogy elérkezik az időszak. Szerintem egy kicsit már érkezett, amikor lassan elkezdünk tudni elvonatkoztatni attól, hogy most mit ír rajta. Mert ugye most, hogyha belegondolsz, ha megnézel egy alapvető árkategóriát, mondjuk akár a TV-k területén, na? Ezt anélkül is merem állítani, hogy én soha nem merültem annyira, mint a Brass News Zoli például pláne, nem? Közel se, tehát ő tényleg tudományos értekezést tud erről tartani.
2: Csinál is biztos.
3: És ha őt kérdeznénk, akkor ő biztos, hogy fel tudná tárni nekünk azt a világot, meg azt a kategóriát a TV-k világán belül, aminél megvan az, hogy miért fizetsz érte többet, de én arra gondolok, amit tudod, így be van lő, vagy most mit tudom, 55 szól, mit tudom én, 40 ezer, 45 ezer, 50, 55 ezer dinár. És itt annak értelmében mozog az ára, hogy mit ír rajta, de ezek pontosan, igen? Szerintem nyilván már tökéletesen egyforma TV-k, tudod, hogy és most már lassan elkezdtek elvonatkoztatni ettől az emberek, lehet, hogy valakinek fontos, hogy azt írja rajta, hogy LG, de valaki meg ja, és akkor igen. Azt mondja, hogy X-Mix, Momix, tök mindegy, úgyis ugyanazt csinálja, úgyis megvan a maga kis élettartama, mert azoknak a komolyabb márkáknak ebbe az árkategóriába ugyanúgy megvan egy ilyen viszonylag rövid élettartama, és aztán szávasz. Hogy...
2: Képzeld el, hogy nagyon rossz emberrel ülsz itt, mert hogy nekem az a tapasztalatom, hogy a legelső ilyen tévém...
3: Na most írja Edina, bocsánat, most igen? Látom itt, hogy van Ledki Jazzva egyébként a lent nálunk a
2: Pannon?
3: Kantinban.
2: Valamilyen konyha szerűség.
3: Igen, ilyen szoború helyiség. Mármint kinézet alapján természetesen.
2: Virágod. Az mindent feldob, tudod.
3: Virág. Eltakarja a repedést. Jó, van, nincsenek ott ilyen.
2: Ha már most tudod.
3: Engem őszintén azok az abroszok, az a viaszos abrosz, az végtelenül. így visszaránt. Így.
2: Ki akarod beszélni, állandóan kibeszéled a pannon dolgait, igen.
3: Nem, ez egy, csak ez az egyetlen.
2: Egy kicsikét fura, hogy van egy abszolút modern, mert szerintem ez egy modern konyha. Abszolút szuper, minden vannak aztok. Valaki a cégbe kitalálta, hogy, ez a linoleumos, vagy nem tudom milyen. Valami, a nagymamámnál se volt már ilyen.
3: Az a viasz. Ellenálló.
2: Én nem tudom,
3: hogy... Ráfolyik a jogurt, könnyű letörölni.
2: Én nem tudom, elképzelni, hogy kitalálta ki, de ezzel zárjuk is le a pandoros dolgokat.
3: Nem.
2: Szerintem...
3: Nem azért valaki mondta, mert majd
2: egyszer csak lecseréli azt, vagy hát nem tudom, hát nincs az a, nincs a világon
3: van jazz,
2: már
3: van. Szerintem. Itt az itteni fűzőlapban nekem csak az a baj, mert ez a klasszikus ilyen áramos, az a modern ilyen fekete, igen. És nekem az főleg van, én indukciós.
2: Szóval már indukciós, igen.
3: Kondicionálódtam az elmúlt években, és nekem ez lassú, ez a tempó, ezt nem bírom kivárni.
2: Edina azt mondja, hogy nálatok... Na várjál, Edina az apát... Edina mindig kidob minket a tűzsor. Azt akarod mondani, hogy nálad otthon, te mikor eszel, akkor ilyet teszel az asztalra? Ja, anyukád, de rá, te otthon? De te... Hát jó van, azért mondom, hát...
3: Azért van csend a műsorban, most is úgy beszélek, most már nem, hogy ilyenkor nem hallom magam, hanem csak azt, ami kint történik, plusz van egy ilyen... Egy ilyen hang,
2: hát, az
3: kicsit
2: a...
3: kizökkent,
4: bréko,
3: de hát sokszor csináltuk, már tudok én anélkül is beszélni, hogy halljam önmagam, úgyhogy mindegy.
2: Persze, úgyhogy abszolút.
3: Csak hát nem tudom, miket mondok, ezt majd ilyen megírjátok nekünk.
2: Jó van, kiderült, van, akkor jó van.
3: Van, okay. Van viaszos, abroszból szép is egyébként. Most ide pont olyanok kerültek, amit tudod, nem az a nekem világbajnok, de
2: ízlések és pofonok,
3: kár fennakadni.
2: Erre én mondjam az egyetlen választ, amit lehet, vagy kimondott helyettem te. Erre csak azt lehet mondani, állj, de...
3: Hát most jaj, nem ezt teszem, ezt nem veszem el tőled.
2: Ízlések és pofonok.
3: Az egyetlen magvas gondolatot tudsz hozni az elmúlt 25 évben. Az egy szó. Ezt meghagyom neked.
2: Jó, van, megnyugodtam Edina, mert azért ez kizárók lett volna, képzeld el, azt mondod, hogy ne. Na szóval, visszatérve, azt történik, hogy, na várjál, mi a különbség? Várjál, először zárjuk le ezt a témát, de tévé. Az első tévém az a Csúcs Super Premium tévé volt. Ami túlságosan új erre a piacra, ebben az országban alig volt támogatva szoftverileg. Mert nagyon vette senki. Csak ilyen hülyék, mint én. Tehát rájöttem, hogy túl prémium tévét nem kell venni, mert az a beszívod. Akkor utána vettük olyan párhuzamosan ismerősökkel, hogy én, nem is én, nekem ezt a tesó vette igazából. Tesó vett egy nagyon jó tévét, ebből a nagyon erős középből. Ez a, tudjátok, van ez a kettő, most nem akarom már, nem akarok senkit sem
3: dicsérni. Világos, igen, van két
2: van
3: nagy
2: az a
3: márka,
2: kettő
3: két,
2: nagy márka.
3: Nagy, igen.
2: Abból vett egy szuper jót. Populáris az a mai vagy. Napig úgy működik, mint a lézer. Párhuzamosan ugyanakkor át fel annyit vettek ezek az ismerősök, még ráadásul rögtön kettőt vettek a házba. Az azt hiszem, hogy a másfél év után kezdett vacakolni. És megint ez a támogatás. Hogy már nem tudtad frissíteni, hogy már...
3: Igen, előbb-utóbb.
2: Én rájöttem, hogy ezt a kettő, én személy szerint ezt a kettő nagy márkát fogom venni, és soha semmi más nem fog venni. De túlságosan megszívtam magam azzal is, amikor sokkal jobb, és azzal is, amikor sokkal rosszabb.
3: De hozzáteszem,
2: biztos rá lehet szaladni olyan olcsóbra is, ami jó. Csak én már nem akarok ezzel szívni többet.
3: Így van. És igazából ez a legjobb megfejtés, amikor tapasztalat szüli ugye azt, hogy akkor mit választasz. Nekem speciál pont az egyik ilyen három betű is, és van benne egy X. az teljesen igen. Jól működik nekem. Cox. Az első, amit így megvettem, tudom, az első ilyen modern tévém volt, az még nem is volt smart tévé, hanem csak az ilyen klasszikus, tudod, az ilyen nagy izé. Mi ez? LCD
2: TV.
3: Klasszik.
2: Plazma TV.
3: Szép volt a képe a boltban, mondom, nekem ez kevés. Tök jó volt az ára is, és én basszus azt használtam több mint 10 évig.
2: Aha.
3: És a vége felé volt egy javítás, akkor elment a kép, kicserélték, nem tudom, tudod, ilyen 2000 dinár volt az a javítás, mondom, oké, belementem, és aztán működött megint egy 4-5 évig, és utána megint megadta, mert mondom, jó valaki, most megy a sorokba, pihenjen. És most is olyanom van, egy újabb, és azóta is igazából tényleg most már szerintem egy 5-6 évet tökéletesen működik. Az, hogy most szoftverileg, ezek mind tudod, igény kérdése, hogy most fontos, hogy támogass, én mondjuk azt a smart funkciót egyáltalán nem használom a tévének.
2: Hát, tudom miért. Hát te huncut, te illegálisan szerzed be a filmeket, de én azon nézek mindent.
3: Nem, PS egyébként ám a megoldás kulcsa, hogyha mondjuk valamit smart tool szeretnék megnézni a tévén.
2: Értem. De és különben van az a kis...
3: Annak, hát annak meg hibátlan a rendszer, azért mindent, de egyik smart tévé sem működik úgy, mint egy PlayStation-nek az alaprendszere.
2: Van az a digi-dugi, amit a brasznyi használ.
3: És a streamingek is mennek onnan egyébként.
2: Amikor okosságot dugsz a tévébe. Nem tudom, mi a neve. Dugsz. Mirakast? Mirekest?
3: Van egy csomó. Hát a Chromecast, vannak ilyenek is.
2: Valami ilyen. És akkor az valahogy okos.
3: Ilyen egyébként, még egy kis Apple dobó. Ezt kapsz, és akkor az is így okosítja.
2: De az nálunk nincs, ugye?
3: Smooth.
2: Szerintem az
3: jogosító rendszer. Van, van.
2: Van.
3: Persze, meg tudod venni, ez használta, és nem is drága igazából, főleg használta.
2: Ja, nálunk csak az Apple TV-t nem tudod előfizetni? Valami nem stimmel, tudom.
3: Ja, nem a streamingre gondoltam, ez kimondottan, bocs, igen, ez egy doboz, amit, ami okosítja. Tényleg, van egy saját ilyen iOS alapú, vagy ilyen Apple-ös rendszere, értem. Ami szintén ilyen szúd. Na, az is egy tök jó megoldás. Kapsz az egy ilyen gyönyörű, szép kis filigrán távirányított olyan Apple-öset. Tehát az is egy nagyon jó megfejtés.
2: Very fancy. Very
3: sok esetben nekem ezek jók, meg amúgy a kétbetűs nagyon populáris és jó márkánál, TV-nél. Az LG-re gondolok. Elegem van most már ezekből a kerülgetésekből. Meg már a hallgatók is megmosolyognak minket, úgyhogy befejeztem. Már legalábbis biztosan. Hogy zseniális az a rendszer, hogyha te melyik? Távirányítóval akarod kezelni az okos rendszeredet a tévén. Hát igen. Az, hogy az olyan rendszere van, ugye a távirányító az egy egér, és amerre mozgatod, az megy, az Isten mennyit könnyít a dolgokon. Ez fantasztikus.
2: Az fantasztikus. Rosszul.
3: Ez nem így egyenként lépkedzik, rossz helyre ment, tehát akkor tudni...
2: Ez a szibiszuminál is van?
3: Szerintem az LG-nek ez az alapkügye,
2: ugye?
3: Igen, ezt nem hiszem, hogy azért...
2: Gondoltam.
3: Nem engedték kifelé máshova.
2: Az, hogy Edira, én a fagyiban nyertem 20 éve tévét, azóta is működik. Nyaltál a fagyért.
3: No, a fagyért a tév.
2: Gondoltam.
3: Nem engedték kifelé máshova.
2: Az, hogy Edira, én a fagyiban nyertem 20 éve tévét, azóta is működik. Nyaltál a fagyért.
3: No, a fagyért a tévéért.
2: Vagyis bocsánat, igen, nem megzom. Mindig megzom.

0: 95.5. A jókedv meg a helyce.
1: Pannó reggeli.
2: A reggeli legjobb pillanataiból.
0: Még az a szerencse, tudjátok, hogy nekünk vannak Zolik, rezerva Zolik a tarsainkban, és most a Sánt azért ugye kiesett a műsorban, elővettük a szekrényből a másik Zolit, hölgyeim és uraim, Brastió Zoli.
3: Szevasztok.
0: Brastió Zoli itt
3: van már. Legnagyobb örömötökre. Itt van a Zoli batya.
0: Megjött
3: a Zoli.
0: Nem vagyok többet magam.
3: Zozi batya megérkező.
0: Zozi batya itt van. És megérkezett hozzánk Dobárdán Robi is.
3: Szevasz, Robi.
0: Szia, Dobárdán Robi. Dobárdán Robi, figyelj csak, majd írj már le nekem, hogy ez hogy működik. Azt meséli a város, hogy a te motorodon
3: újra
0: van...
3: Újra
0: dübörög a banda, és hogy a te motorodon van A meg B gomb, és hogyha A gombot nyomod, akkor a városba lehet vezetni, B gombot megnyomod, akkor meg annyira
3: akkor az űrben
0: visít, hogy akkor csak városok kívül. Szóval igaz ez? Vagy hülyeséget mesélek a városba?
3: Már typing, Robi is typing. Igen. Azt mondja, ABC mód faszikáim.
0: De ilyen létezik? Hát ezt meg kell nekem mutasd egyszer, hát én nem tudtam,
3: de
0: hogy
3: de mit jelent az, hogy ABC mód egyébként most tök komolyra
0: hát
3: fordítva
0: hát
3: a szót?
0: Hát biztos, hogy így működik.
3: Attól függően, hogy milyen úton haladsz, tehát nyílt úton, városban, jó, a gyárilag ilyen, azt írja, igen.
0: Gyárilag ilyen?
3: Én csak álmod az, amilyen autóra.
0: Ilyen van. Robi, mennyibe kerül az? Ne viccelek, ez nem, ez teljesen lényegtelen.
3: Attila írt, szia Zoli, szevasz Attila, szia. Szia, igen. Az esőmód. Esőmód.
0: Neked ilyen módjaid vannak, azt a minden.
3: Eső, hómód, biztos.
0: Két kerék meghajtás, két kerék. Biztos.
3: Igen.
0: Ilyenek vannak.
3: Igen, repülés.
0: Egy kerekező mód, első kerekező mód.
3: Ez a motoron egyébként? Vagy igen. Ez az autó?
0: A
3: motoron. Autó se csodálkoznék.
0: B a rész. Ott gyilkos a motor, ott öl.
3: Mi az a B a racse? Ja, az a rész.
0: Rész, biztos azt
3: a rész.
0: Ja, hogy ott öl. Ja, hogy... De, ja, ja.

0: Jó, most már fölfogtam. Ja, gyárilag vannak motornak üzemmódja, hogy hogy, aha, ja. Na hát látod, én nézd, nekem nem is
1: jó
0: tudtam,
1: ez,
0: hogy
1: látod,
0: ilyen van.
1: Jó ez, ez ilyen van. Ilyen van. De akkor ez egy ilyen fejlettebb motor?
0: Hát tehát... ezek szerint igen. Uh-huh. Azt, hogy a B-mód ott van 206 ló.
1: És a durrok csatom, és a durrok 206 ló, te jó Isten.
0: Te nem motorosztóról van sokat, de én nekem ilyen végtelen, tudtam, hogy ilyen adatokkal.
1: Végtelen erő van ebben a motorban. És milyen motor ez egyébként, milyen márka?
0: Ez egy 1000 köbös GSX-el.
1: Az mi?
0: Suzuki.
1: Suzuki. Igen, igen, igen. Mond nekem. GSX-el, C per VKT. Team. Én most itt a... Én láttam egyébként, most motorosok között jöttünk haza Pavicsról.
0: És mi volt?
1: Múlt hétvégén. Hát és, de ezek nem olyan motorosok voltak, mert tudom én azt, hogy vagytok ti, akik ilyen nagyobb motorokon nyomultok, meg ilyesmi, meg jön a tavasz, meg a motorra, meg... Tudod, ezek... Ezeken látszott, hogy ezek ilyen, tudod, ezek a fiatal gyerekek, akik igen, most kaptak a fenekük alá egy motort, és ráadásul ezek nem nagy lóerős, vagy egy ilyen nagy, nagy köpcentis motorok voltak, hanem még kisebbek, és ültek rajtuk minimum, mindegyiken ült minimum kettő, tehát a fickó igen, meg a csaja, aha, tudod, és akkor így sasszíztak az autók között, így sasszíztak az autók között, és elém is bevágott, és akkor így hátra néz a sofőr, így néz engem, tehát ilyenek voltak. De én meg tudod, én meg 50-nel megyek, tehát hogy én nem, se nem gyorsan, se nem lassan, tehát ő így ellenőrizt, hogy nem-e, vagy szóval, és akkor láttad rajtuk, hogy ezek így nem biztos, hogy vesznek tartós tejet.
0: Hát nem, nem
1: érdemes
0: tudom.
1: Érdemes nekik venni.
0: Látja, emberek, mekkora energiával robbant be ide a Zoli. Hát ilyen nincs is. Hát,
1: de tényleg látod rajtuk, hogy na ilyenkor, amikor jön a tavasz, akkor gondolom olyanok is lóra pattannak, akiknek kevésbé van tapasztalata ebben, nem?
0: Tehát, hát valaki mindig úgy kezdi, hogy nincs tapasztalata, aztán meg lassan belejön. Hát,
1: jó,
0: azért,
1: igen,
0: én sem mondom magamra, hogy valami öreg róka lennék ebben az egészben, de hát nyilván kicsit könnyebb, amikor már tudod, ennyi éves vagy, mint én most. Egy ilyen motrot így aládnál a 20 éves vekán alá, akkor papíron már bírnám vezetni, hát nem tudom. Na, de mindig.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Égséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
3: Hét óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Apa, kezdődik! Apa, kezdődik! Kezdődik!
1: Szólj anyádnak is! Pannon reggeli! Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsora. Magyarul!
2: Magyarul!
3: 91.5.
4: A reggeli legjobb pillanataiból. Tudjátok már meg nekünk, hogy nektek milyen kis állataitok voltak, házi kedvenceitek voltak gyerekkorotokban. 063-626-05, bármit írattok, pókok, gyíkok, kis állat, nem tudom én, tengeri malac, stb. Nekem például az egyik barátomnál volt mindig tengeri malac, azt néztem, arra jöttem rá, hogy ez nagyon szép.
5: Ez divat volt a 90-es években.
4: Nekem nem kéne soha, erre jöttem rá.
5: Nem, ilyen neurotikus, ideges, nagyon így kapkodja mindig a fejét. Elvileg békés állat, meg úgy nem bánt, de akkora fogai az voltak.
4: Igen, féltem mindig, hogy megharap.
5: É, azért is, mert nekünk hörcsögeink voltak, és azok időnként megharaptak, mondjuk elég sokat. Igen? Is idegesítettem őket. És akkor a tengeri malac, az meg kb. Így, nem tudom, így négyszer akkora. És akkor ugyanazt kapod, tudod.
4: Igen,
5: és ráadásul ilyen neurotikus is, de az meg úgy állítólag nem bánt még akkor sem, hogyha most nem tudok sokat játszol vele.
4: A sarkon volt a Tóni bácsi lakott, akinek voltak mókusai. Így kint az udvarban, ilyen fedett részen voltak mókusai, és akkor mindig ilyen csodájára jártunk, hogy jaj, mókusok milyen aranyosak. De valaki mesélt egyszer, vagy a rádióban, vagy valaki, valamelyik hallgató, hogy tudnak azok, hogy nagyon durvák lenni azok a mókusok, akik agresszívak lenni a mókusok, megvannak, hogy melyik periódusban bolondulnak, meg oda nem kap. Tudom miért. Helyen vagy párzás időszak, vagy nem, vagy franc tudja. De
5: akar izélni.
4: De biztos vannak mókusai sok mindenkinek. Otthon, mások, amit nekem nem engedtek sose otthon, amúgy különben indokkal, hát most basszus, hogy én nekem mondaná valaki ilyet, hát én is megőrülnék. Papagáj. Elvittek engem sok helyre, ahol vannak papagáj tenyészet, meg ilyesmi, és akkor van mindenféle papagáj, de hogy akkor tényleg most, hogy otthon legyen ilyen papagájt, képzeld, most nekem az egyszer repülnek, én hogy teszem vissza?
5: Nem nagyon repülő ki igazából, meg úgy vissza is megy. Legfeljebb akkor nem talál vissza, hogyha te ott nekiállsz üldözni, meg nem tudom. Hát azért, mert ő igazából ott is született fogságban, tehát hogy teljesen hozzászokott ahhoz, hogy neki az a biztonsági zórája. És alapvetően tudod, hogy nyitogatod a kis ketrecét, most mit, hogyha nem olyan természetű, ami folyamatosan ki akar onnan törni valami oknál fogva, akkor az ott így teljesen jól el van bent.
4: Látod, hogy mit küldött Dobáldán Robi?
5: Tessék? Igen?
4: Dobáldán Robi,
5: mit küldött? Nem láttam.
4: Szóval, hogy ez nálatok van otthon, mert ott van, ki van rakva egy serpenyőben, van víz, és akkor van kettő papagáj, és ott úszkálnak benne.
5: De aranyosak.
4: Hemperegnek benne. Aztán látod, azt, hogy szelidek. Jó. Nektek van papagáj, ezek hangosak különben? Azt mondja, az egyiket úgy hívják, hogy Koko, a másikat úgy hívják, hogy Csiki. Koko is Csiki.
5: Nagyon cukik, igen.
4: Azt mondja, csak néha hangosak, nem vészes. Jé, milyen durva, mert van egy állatorvosi rendel, ahol van egy papagáj, de le van takarva, és egy eszmetlen hangják. És akkor nézzük, hogy honnan jön ez, és akkor rájöttem, hogy le van takarva, nem tudom, mi lehet ott bent, lehet valami vadállat, valami nagy gép. Vannak úgyhogy ezek a papagájok, ezek mennek. Meg különböző kis madárkák.
5: Hát vannak ezek a... Most ez ilyen valami Sándor papagáj, nem? De lehet, hogy tévedek igazából, mondnak Robi, hogyha nem azaz, az, de az ilyen hasonlóan néz ki.
4: Most
5: nincs papagájok, nagyon mennek, igen, meg ezek papagáj. Meg ezek a hullámos papagájok, azok ilyen nagyon divatosak, de ezek nagyon régóta igazából.
4: Melyiknek állt fel a toll úgy a fején? Az a nymfa?
5: Az a nymfa, aha.
4: Igen,
5: aranyos az is. Hát tud hangos tenni, szuper. Attól függ, hogy milyen természetű, tehát igazából létezik, nem tudom, hogyha olyat fogsz ki véletlenül, ami nem tudom, szeret hangoskodni, akkor az folyamatosan pofázik valamit. Na, bocsánat. Meg van olyan is, ami így tud, így csöndben van, és csak úgy csipog, ciripel.
4: Igen, hát nem tudom, a Sándor papagáj beszél?
5: Szerintem meg lehet tanítani.
4: Vagy az a, mert tudom, hogy a Jákó az, amelyik beszél sokat.
5: Aha.
4: Vannak legendás felvételek, a Jákó vagy Jágó? Jákó, azt hiszem, ugye? Papagáj.
5: Kával, szerintem is.
4: Jákó, és akkor az van az, hogy tudod, emlékszel a legendás videóra, ami nagyon ment a retten, hogy tudod, így beszél a papagáj, és akkor így, és akkor az eső? Mit jelent a Mónika?
5: Meg lehet őket tanítani, vannak ezek a hullámos papagájok, az a klasszik, az a picike, tudod.
4: Az beszél, csinkos. Az a pici.
5: Meg lehet tanítani, én már láttam olyat, hogy izé valamit mondott, nehéz kiverni, olyan, mintha a rádió szólna valami párna alul, ilyen nagyon vékony hangon.
4: Biztos Dobáldán
5: Robi. És hallod, hogy mond valamit, meg úgy elkezdesz fülelni, de hát elég abatott füllel kell rendelkezni ahhoz, tehát ott kell élni vele, hogy te azt megértsd, de most nem tudom, így bemész így laikusként valahova. Én is jártam olyan ismerősnél, ahol így valamit dumált, és akkor így nem értettem, de hallom, hogy valamit próbál mondani, valami emberi nyelvhez közeli dolgot megütni, és hát ő nyilván magyarul beszélt valamit, csak nem tudom, hogy mit, már nem emlékszem. De ilyen, nem tudom én, egy-két mondatnyit így simán volt ennyi közölni valója az öregnek.
4: Igen, azt mondja különben a Dobár, hogy meg tudnak tanulni pár szót, pár mondatot esetleg, itt a kis Sándor is. Aha. A kis Sándor papagáj.
5: Hát na, szeretni kell, de mondjuk a papagája különösebb probléma szerintem úgy nincs, vagy nem egy ilyen nagyon nagy, tudod, energiaráfordítást igénylő háziállat. Tehát úgy bent van, most nyilván időnként. De hát olyan szépen vannak kialakítva ezek a kalitkák, és tudod, azt az alsó tálcát azt csak így leszereled, addig leteszed a földre, hogy ne szálljon ki. Azt kimosod, aztán visszateszed, adsz neki magokat, és így gyakorlatilag ezzel tökéletesen el van. Tavasszal ki lehet már tenni, vagy nyáron, mint ami hűvösebb helyre, hogy kint is legyen, és így tök jól ellétezgető abban a kis kalitkában. Mondjuk nekem egy kicsit úgy, ez a része olyan szoború, tudod, hogy most mit egy madár, basszus, tehát most az tényleg még a legkisebb madárfajta, és azért elég nagy területet igényelne természetes úton módon, és akkor így bezárod egy ilyen kabinba, hogy szavasz, hát akkor itt fogsz élni.
4: Hát igen, ez elég szomorú.
5: Elejétől a végéig. De az is lehet, hogy csak mi gondoljuk túl emberek, és lehet, hogy az ő kis agyi kapacitása az olyan, hogy így elfogadja ezt, és igazából nem zavarja.
4: Valószínű. El tudom kérdezni, hogy dobáldál nekik.
5: Nem éved öntudatra.
4: Miket mond, például ilyeneket, hogy passat, ilyet, hogy dízel, kettős tarifa, taxi, mit tudom én, süssünk húst, gurmanszka, ezt így a gurmanszka.
5: Nekem erre tanítani.
4: Ilyeneket mond.
5: Hát vannak ilyenek egyébként, még nem tudom, szintén én azt gondolom, hogy a 90-es évek, talán 2000-es évek eleje volt az az időszak, amikor nagyon elszaporodtak ezek az ékszerteknősök, ami vízi állat, tudod?
4: Így van.
5: És aztán ez hosszú távon, ha jól tudom, akkor jelentett egy komolyabb problémát, lehet, hogy még a mai napig is igazából. Hát azért kiengedték, az emberek így megunták tartani. Ő meg így nagyon föltalálta magát itt a mi vidékünkön, és elkezdett kiszorítani olyan fajokat, amiktől ő úgy látszik, hogy ügyesebbnek bizony jó. Tehát konkrétan az a klasszikus ilyen mocsári vagy tavi, ez a teknős, ami nálunk is van. Hát nem, de úgy megritkult. Hát ő kiszorította az élőhelyéről, mert nem ez ilyen kis ügyes, gyors, mit tudom én, ellenállóbb. Fennet, ugye. Én nem tudom, tehát ilyen érdekes ez, hogy nem tudom, csomóan kiengedték, és akkor ott ilyen vidáman élte a világát. Én nekem voltak ékszerteknősök, azok folyamatosan be volt gyulladva a szemem, meg nem tudom, nem győztem pucolni ott, meg cserélgetni minden héten a teljes, majdnem az egész vizet már, nem tudom, hogy már nincs eztem el, mert azért gyerekként azért ha nincs affinitásod hozzá, nem tudom, nekem is voltak, nem tudom, hogy nektek igen, vagy volt ilyen, olyan ismerős, aki hát nem azt mondom, hogy ilyen akvarisztikával foglalkozott, egy kicsit azért berészállítás lenne, de tartott ilyen trópusi halakat, és volt, aki olyan komolyabban beleásta magát ebbe, és ott ilyen nagyon szép akváriumok voltak ilyen piciben. Nekem is volt olyan ismerősöm, aki ezzel így próbálkozott, és úgy érződött, hogy tanult is a témáról, utána olvasott, akkoriban még könyvekből elsősorban. Nekem meg ehhez is valahogy soha nem volt türelmem, de ugyanakkor meg nagyon szeretem, meg szimpatikus az, amikor mondjuk van egy szép akvárium, tehát mondjuk az is egy jó megoldás. Hát nem tudom.
4: Akvárium abszolút szép.
5: Volt ez a madárpókörület, hát milliószor beszéltük
4: az
5: róla.
4: Az nagyon ment, az nagyon ment egy időben, persze.
5: Hatalmas, hogy rovarok, pókok, bugarak, mit tudom én, nem tudom, ez miért kellett bárkinek is bármikor, de hát na, valamiért szeret. Van, aki szereti.
4: Igen, az ebből. Nagyon ment, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ment, azt nagyon szerették, nem tudom igazából, hogy miért.
5: Meddig de... egy madárpók, mindjárt megkérdezzük az
4: AI-t. Ja, nézd meg különben, de biztos el van azért egy jó ideig. Hát ez igen, van ez a vonal, a hüllők, meg a bogarak, meg az ilyen. Én nem néztem meg, de állítólag az egyik nagyon jó barátomnak a kisfia kezdett el érdeklődni a bogarak iránt, mindenféle bogár iránt, és akkor nekik van egy ilyen kis melléképületük, ahol kialakított neki egy ilyen részt, ahol ő gondozhatja a bogarait, és akkor vette észre, hogy ez valami nagyon érdekes dolog, mert hogy a fia elkezdte ezt nagyon komolyan venni, és most már állítólag egy ilyen komplet kollekciója van, és hogy olyan szinten tartja karban ezeket a bogarakat, meg minden, hogy ez eszmetlen.
5: Igen, szóval, hogy... valamikor ez a farantizmus már kiütközik egészen szóval, kisgyerekkorban.
4: Wow, hogy ez így kiderült, hogy ez így jó.
5: Hát figyelj, most meg fogsz lepődni szerintem. Na. A madárpókoknál a nőstények, azok igazán hosszú távfutók életkor tekintetében, fajfüggő is, de általában 15-25 évig elélnek. Vannak olyan fajok, amelyek 30 évet is elérnek. A fiúk, a hímek azoknak ilyen hányatatott sorsa van. Azok az ivarérést követően, ami megint csak fajtától függ, hát így van még egy ilyen 1-2 évük.
4: Ennyi?
5: Szevasz. Igen. Igen.
4: Wow.
5: Tehát ilyen 3-8 év közötti mondjuk a teljes élettartama egy hím madárpóknak.
4: Hát jó, van az is 8 évvel több, mint kéne. Vagy nem tudom, szóval, hogy vannak ezek az ilyen...
5: Kizett 30 évig ott így.
4: Képzel.
5: Azt gondolod, hogy elszökött, és akkor előjön így 5 év múlva. Akkor megint veled lakik 10 évig, akkor megint elszökik, akkor visszajön.
4: Biztos, hogy van ilyenre példa különben, hogy elveszik a madárpók, és akkor előjön 5 év múlva. Tuti.
5: Igen, meg vannak, akik így kiengedik sétálni, kicsit kinyújtoztassak is lábait.
4: Nem tudom, hogy mennyire gyorsak azok. Tudod, lehet, hogy gyorsak, lehet, hogy el tudnak menekülni. Láttam már egy olyan teknős békafajtát, és amelyik nagyon gyors. gyors, az nagyon vicces különben, mert MD teknős ilyen nagyon lassú, mint amit megszoktunk. Így a mesékből, ugye, ugye a teknős, meg a nyúl, meg az ilyesmi, van olyan teknős, ami rohadt gyors.
5: Igen.
4: Úgyhogy ez is egy ilyen érdekes dolog, meg ugye az Ákos mesélte, hogy az Ákos atya, hogy neki van teknős, és akkor nem elvesztette, nem tudja, hogy hol van, kiderült, csak elásta magát térre. Szóval érdekes dolgok ezek az állatok, meg ez egy kintartás, bentartás, stb. Most arra voltunk Palicson, és arra jött egy macska, egy kis cica, és láttam már a tekintetében, hogy jaj, mondom, ez nem egy utcai macska, de hát ez egy olyan macska, látszik, hogy fiatal is volt, mindegy, ez a macska nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szerint, fel lehetett venni. El lehetett volna lopni. Tehát ezek a macskák nincsenek tisztában ezzel, mondom, hát cica, mondom, te megengedett, hogy téged ellopjanak, mondom, ez nem jó. Tudod, de hát abszolút. De általában ezek az ennyire barátságos macskák azok, akik aztán tudod, így több lakiak, akik ott mindenhol bemennek, mindenhol esznek egy picikét, akkor kimennek, akkor kicsit fordulnak egy párat, tudod, és akkor fáj a májuk különben, ugye abszolút. Ugye ez a kutya meg a macska, ez egy ilyen standard dolog, ami úgy nagyon sok házban van, és akkor az emberek ugye azt szeretik, hát ez már egy régi dolog, az tényleg van, de gyerekkorban azért mindig vannak ötletek. Na, Tihi is küldött nekünk képet, Tihinek kígyója van, el is küldte a fotót, amúgy igen, érdekes dolog ez. Érdekes dolog, mert fel kell fognunk, hogy ezek a kígyóknak nem az elsődleges céljuk, hogy folyamatosan megtámadjanak minket.
5: Ez nagyon szép igazából.
4: Nehéz ezt elfogadni, nekem is a Giorgio barátom, ő múltkor kivette a kígyót a teráriumból, és tényleg az a kígyó teljesen nyugodt volt, de nem volt neki semmi baja, de én rögtön arra gondoltam, hogy majd biztos, hogy arcon támad, vagy valami, de nem. Annyira megváltozott a véleményem a kígyóról azok
5: után, hogy... valami kis mérget.
4: Ja, csak úgy egy picit, mint az alpaka, hogy arcon köp mindig.
5: Igen.
4: De hát, hogy... Na mindegy. És akkor jöttem rá, hogy igazából nem annyira szörnyű az, mint ahogy elképzeltem. Mihály közben írja, hogy Becsén, a Termál fürdőnél van egy kis csatorna, amiben szintén meleg víz van, tele van trópusi halakkal, valaki kirakta őket, és azóta szaporodnak. Jé, mondjuk az érdekes. Nem nagyon látok itt a környéken olyat, ami az külföldön pedig sok helyen divat, hogy van valahol ilyen medence dísznek, tehát nem olyan, amiben fürdesz, hanem csak ilyen kis medence, amit tudod, ilyen nem is mély az, uh-huh. És akkor tele van pontyokkal, meg ilyen, tudod, a koi pontyokkal.
5: Például, ez nagyon szépek.
4: Azok nagyon szépek, ez ugye?
5: Nagyon szépek. Hát ez egy nagyon jó példa arra igazából, hogy tényleg az, aki nagyon szereti, mondjuk így a házi állatokat, hogy valami konkrét fajt, az mennyit képes kiadni, ugye akár egy koi pontjért, tehát konkrétan azok ilyen elképesztő sok pénzbe tudnak kerülni, főleg olyan területeken, meg helyeken a világban, ahol ennek ugye ilyen komoly
4: hát, kultúrája van, ugye van, Japánban, igen, meg arra, van, de utána néztem, ugye, mert van a hallgatónk, aki Palicson díszhadtenyésztő, és ő neki többek között koi pontja is vannak.
5: Így van.
4: Ha nem tévedek, kérdeztem, hogy mondom, ezek tényleg olyan nagyon drágák, mondta, hogy ezek általában olyan, azt hiszem, hogy 60-80 eurónál indulnak ezek a koi pontjok, a nagyobbak, de hogy az a trükk az egészben...
5: Azok még kicsik. Volt nála egy nagy, én egyszer voltam, igen, nála, és azt mondta, hogy nálunk mondjuk ilyen 8-900 euróért tudja értékesíteni, ja, Szerbiában, de mondjuk ilyenekért, ilyen példányokért, ami egészséges, jó körülmények között növekedett, meg ekkorára, stb., tehát mondjuk Japán, lásd, vagy mit tudom én, ott több ezer eurót kifizetnek egy ilyen halért.
4: És akkor
5: egy darabért.
4: És akkor mondta nekem azt is, hogy megvannak azok az általános szabályok a koi pontjokra, hogyha véletlenül összejön az összes pont, akkor az a nagyon különleges. Azokról szoktunk mi olvasni, azok a rendkívül drágák, amikor ilyen eszméletlen tétel egy halért, de mondja, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon ritka, de hát ez nem úgy megy azért, hogy csak úgy van minden sarkon.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávia Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
1: Bomax.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka 024-555-001.

0: programajánló.
1: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok. Milyen autót vegyünk? Újat, vagy pedig használtat? Pár éveset, és akkor valami egyszerűbb márka, vagy sok éveset, és luxi? De hát, hogy ez a nagy kérdés, ez mindig egy érdekes dolog. Nagyon kíváncsiak vagyunk a véleményetekre különben, hogyha például eljátszunk a gondolattal, hogy mondjuk 18-9 ezer euróért lehet venni egy vadonatúj kis kínai jippet, ami abszolút jó néz ki, és mondjuk nem tudom én 13-4 ezerért pedig 10-11-2 éves német szupercsúcsa autókat, akkor hogy melyiket vállalja be az ember, és melyiket veszi meg, ez mindig egy nagy kérdés. Meg az is egy nagy kérdés, ezek az autók hogy fognak viselkedni majd 10 év után, például, hogy egy újat megveszel, egy újabb egyszerű autót. Ez egy tök érdekes dolog, ugyanis az ember eljátszik ezzel a gondolattal, mondjuk, hogy például, mit mondjak, most legyünk reálisak, mondjuk berakod azt, hogy 10 és 16 ezer euró között mi mindent lehet vásárolni, akkor körülbelül azt látod, hogy igazából mindent. Körülbelül mindent, a kérdés csak az, hogy hány éves az a valami. Az is egy érdekes dolog, hogy az összes létező autóban mostanában 180-230 ezer kilométer van. Az összesben. Tök mindegy, hogy
1: felmette 200 fölé? Én 180, 185-nél tartok.
0: Tehát tök mindegy, hogy az az autó 3 éves, vagy pedig 13, ugyanannyi kilométer van benne. Tehát ugyanannyi. Tehát, hogy csak azokat az autókat árulják. Soha nem adják el mostanában, amikor 150 ezer van benne, akkor se adják el, azt már feladják, amikor 280 ezer van benne. 180 és 230, 250 között mindig eladják az autókat. Tehát erre is
1: kell ez a, ez az önnyugtatás az embereknek. Igen, valami nagyon érdekesen működik, de tényleg ez van. Szerintem nagyon ritka az, amikor valaki tudatosan választ magának esetleg egy nagyobb kilométer jegyző, kilométer mennyiségét jegyző autó mellett.
0: Igen.
1: Vagy választanak egy ilyen autót. Na, nem tudtam, hogy kezdtem el a mondatot, azért kicsit furán fejezte be, ne haragudjatok. A lényegre térve, tehát, hogy mondjam?
0: Csak akkor, bátran, akkor... Zoli, csak bátran. Mi nyomja szóval, a lelked? Mondjon. Szóval,
1: Szóval nagyon öntudatos vásárlónak kell lenned ahhoz, én úgy képzelem el mindig az ilyen embereket, nehéz akinek van egy bizonyos összege, és én nagyon-nagyon tudatosan a piacot nagyon pontosan feltérképezve, úgyhogy közben azért nyilván tudod, ért is a témához, válasz magának autót. Az átlag vásárló az nem ilyen igazából, és neki kell ez a megnyugtatás, hogy akkor kicsit kevesebb kilométerrel. Egyáltalán nem írom ki magam ebből a körből, én is pontosan ilyen vagyok, hogy így működtem mindig, amikor mondjuk nem tudom, esetleg kocsi vásárláson törtem a fejem, ebből? Hogy akkor nem, hanem a kilométer órán, hogy mit ír, tudod. És ja, akkor nem tudom, mondjuk ugyanaz a típus, nem tudom, ennyivel többért is írja benne, hogy 260 ezer kilométer, inkább megveszem a, vagy tudod, inkább sokkal vonzóbb a, nem tudom, 1500 euróval olcsóbb, és akkor írja, hogy 180 ezer. Hát, mert szép, fényes, meg nagyon jó fotókat készítettek róla. Nézd meg, alig van szétnyomva az ülése is, meg mit tudom, bármi cseréhez gyakorlatilag ezekben a kocsikban most már. Úgyhogy nem tudom, érdekes téma ez, mert sokat gondolkodtam én ezen, meg nyilván ugye első körben az ember mindig a pénztárcájával jó rezonáló árkategóriából tud választani. Fene tudja, hogy ki hol húzza meg ezt a mércét. Én egy kicsit ugye elkezdtem érteni azt, hogy miért választják az emberek a német autókat, mert tényleg ad egy olyan plusz valamit, ami nagyon-nagyon élvezhető és nagyon szerethető, és onnantól kezdve sokkal elnézőbb is vagy azzal a kocsival kapcsolatban, míg hogyha ugyanúgy jönnek is a problémák vele egy használt autó esetében, mint egy francia vagy bármilyen más gyártmányú nem német kocsi esetében. Egyszerűen ad valami pluszt, és én most momentán ott tartok, hogyha én esetleg nem tudom cserélni a kocsit, akkor lehet, hogy maradnék egyébként ezen a területen. Attól függetlenül, hogy lehet, hogy sokkal jobban járnék, hogyha egy picit többet gyűjtenék, és vennék egy sokkal-sokkal fiatalabb, esetleg nem német kocsit.
0: Igen, ez egy érdekes dolog, mert írják itt a hallgatók például, hogy Zoli azt írja nekünk, K. Zoli, hogy kétszer vettünk eddig teljesen új autót, és mi nem bántuk meg, nekünk ez abszolút bejött. Tihi azt mondja, hogy csak is japán autót kell venni, ugye megvan mindenkinek az elképzelése. Dobárdán, aki rengeteget vezető, azt mondja, hogy az első autómat közel 500 ezer kilométerrel adtam el, és azóta is látom a városban flangálni, tehát hogy mennek igazából a karban vannak tartva. Aztán Tihi megint írja, hogy én amikor kocsit veszek, akkor nem nagyon nézem a kilométerállást, mert úgyis vissza van hajtva, de a legutóbb a 650 ezer kilométernél azért visszafordultam, mert volt ilyen is. A mostani kocsikban is 290 ezer van. Igen, ez egy érdekes dolog. Nekem ez egyik ismerősöm, de én is értem ezt a logikát,
1: Robi,
0: amit mondasz.
1: De Robi, te bevallottad az 500 ezret egyébként, mikor adtad el a kocsit, vagy tekertél rajta?
0: Igen, ez egy jó kérdés. Nekem az egy közeli ismerősöm árulta az autóját 300 plusz ezerrel, és akkor nekem is egy olyan volt, hogy fú, mondom, lett kicsit sok, de aztán vannak barátaim, akik benne vannak az autózásban, és mindig mondják, hogy ez akkora hiba, hogy a kilométerórát nézzük állandóan, tényleg az állapotot kell megvenni. Meg nem mindegy, ugye, hogy milyen típusú autót veszünk. Ez, amit írja az egyik hallgatónk, ugye, hogy csak Japánt, érdekes, mert azért nem tudom, nekem úgy tűnik, hogy nem rohangál sok. Igen?
1: Nem, 500-at írta a kocsiba, maradjunk ennyiben.
0: Azt mondja, visszahajtotta, jó van, oké. Szóval, hogy én úgy látom, hogy...
1: A tuti intervallumra hangoltad te is, hogy abba esett bele.
0: Az, amit én is mondtam az előbb. Szóval a lényeg az, hogy nem, például nem látok nagyon-nagyon-nagyon sok Hondát, pedig a Hondák azok állítólag nagyon jó autók. Mindenki azt mondja, hogy azt mondja, de nem én hajtottam vissza.
1: Nem lehet, hogy az új tulaj. Tudod, így boldogabban így csak annyit ír. Ezt igen. Is el tudom képzelni igazából.
0: Szóval, ugye a másik, amit mondanak, az mindig az, hogy japán autókkal kapcsolatban, hogy Toyotát veszel, akkor a Toyota az nem fog romlani. Az egy nagyon érdekes dolog. Én most átnézem a Toyota modelleket, én azt kell mondjam, hogy az a baj, hogy nekem a Toyoták rendkívül nem tetszenek. Az, ami meg tetszik, az meg rendkívül drága. Tehát tetszenek mondjuk az egyik nagy kedvencem, mert ahogy múlik az idén, arra jöttem rá, nem tudom, hogy nálad ez hogy van. Én egyre jobban tetszenek különben azok az autók, amik lassan kezdenek klasszikussá válni.
1: Nekem is, tudod,
0: amik úgy nagyon beváltak. Igen. Én nagyon szívesen bevállalnák inkább egy régi autót, amit nagyon sokat, különben pont a Szebivel szoktam beszélgetni, próbálok valahogy, még egyelőre türelmes velem, próbálok vele beszélgetni arra a témára, hogy próbáljam felfogni, hogy olyat lehet-e csinálni, hogy veszünk egy klasszikus autót, és hogy azt vezessük hosszú éveken keresztül. Ő nekem állítja különben, hogy a nagyon-nagyon bevált modellekre gyártják még majd nagyon sokáig az alkatrészeket, nem lesz vele probléma. Uh-huh. Mert például van egy ilyen, hogy nekem például, tudod így, most csak így beszélgetünk, jó, mert tényleg ezek az ilyen. Nekem az egyik nagy kedvencem az a 2000-es évek elejéről a Toyota Land Cruiser, az nekem egy, azt nagyon adnám, az nekem fantasztikus. Uh-huh. Az rendkívül drága még most is. Tehát a 2000-es évek elejéről egy autó, egy ilyen Land Cruiser még mindig ott van 15 és 20 ezer euró között. Tehát ez ami egészen eszméletlen, hogy mennyire bevált ez az autó. A másik nagy kedvencem, ezt az én közeli barátaim tudják, az a 2000, mikor is gyártott, ez 2005-től 2011-ig azt hiszem, a 7-es BMW, az ma már egy full klasszikusnak számít. És vannak autók egyszerűen, amikor régi autót veszel, akkor ott annyival könnyebb dolgod van, hogyha beszélsz szakértőkkel, akkor egyértelműen kiderül, hogy melyik típuson belül melyik motor vált be. Amikre azt mondják, hogy na, ez mondjuk nagyon sikerült, és van olyan is, amikor azt mondják, hogy ez viszont nagyon nem sikerült. Ezeket mondjuk nem árt tudni. Most írja például Tihi, hogy Zeci Mazdát vegyél. Érdekes nekem ez a Mazda is például állandóan elkerült a figyelmemet. Én valamiért sose számoltam vele. Nem tudom, hogy miért igazából. Nagyon szépek az autóik az utóbbi időben. Ugye nagyon sok autómárkának megvan a saját színe. Mazda az utóbbi időben jön ezzel ez az ő nagyon sötét piros színével, ami szerintem nagyon el van találva. Biztos láttál már ilyet te is a városban.
1: Nagyon jók a színek, persze.
0: Nagyon jó néznek ki, nagyon szépek.
1: Jó stílus érzék.
0: Különben Tihi meg azt mondja, hogy sziasztok, 754.300-al vettem a G-Astrámat, én hajtottam vissza 200.000-re.
1: Na, ugye, mert megy ez az önmegnyugtatás.
0: 754.000-re, de most ez halál komoly, de durva.
1: Kőkemény. Mm. És hát megy, hát igen, látunk ilyen példákat. Valahogy ugye elszaporodnak időről időre egyébként ilyen urbán legendák ezzel az ilyen témákkal kapcsolatban is, és ugye ez az autóknál az a 200 ezres határ, hogy az fölött, az már nagyon necces, hát igazából látjátok, hogy nem, tehát hogy még motoroknál is, ami elvileg, de ott is olyan érdekes, hogy úgy kommunikálják nagyon sokszor, hogy hát az meg pláne nem bír annyit azért lemenni, hát dehogy nem, hogy rendesen karban tartod, meg rendben használod, tehát olyan rendetetésszerűen akkor nagyon nagy probléma nem fog érni, úgyhogy...
0: Hogyne, Ati azt mondja, hogy nekem Peugeot van, és meg vagyok vele elégedve, 5 éve hajtom. És az is nagyon érdekes, hogy aztán vannak olyan autótípusok, amiket én nem néztem soha. Én észre sem vettem, hogy van például egy kiszúrtam, elég jó néz ki, de én talán egyszer láttam ilyet élőbe. Peugeot 307 vagy 8, valami, én nem is tudom, hol tart ez már. És láttam ezeket a kombi változatokat, ami úgy tűnik, hogy méretre egész nagy. És ott is pár éves ilyen 14.000 euró, abszolút jó néz ki az autó. Mondjuk én nem tudom, Peugeot se, nem tudom, franciáktól kicsit félek, nekem az egy, ami nem volt soha. Neked volt, azt tudom. Uh-huh. De mondjuk éppen tudom, hogy nem voltál megelégedve vele, de olyan érdekesek ezek az autók, mert ugye mindig azt mondják, hogy nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, nyugodtan írjátok meg. Ugye mindig azt mondják, hogy alapvetően, hogyha ésszel vásárolunk, akkor például a német autók esetében nem állt olyat venni, amiből van sok. Hát mondjuk így biztos, van, hogy, biztos, van, hogy az ilyen golfokkal, vagy a passzatokkal.
1: Legit taktika egyébként.
0: Nálunk azzal nem nagyon hibázol.
1: Ezt mondják a szakértők is, most nem én mondom, ez csak mindegy, abszolút, mert én vagyok a témához.
0: Mert tudjátok, hogy vannak olyan autók, ami nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Például nekem az Alfa Romeo, azok ilyen nagy kedvencem lesznek örökké. Nekem egyszer volt, én akkor tényleg épp egy rossz motortípusút vettem, úgyhogy én azért szívtam meg. Amúgy nyilván léteznek jó alfák. Szerintem gyönyörűek. Azok nekem, én annál az autónál éreztem, hogy ad valami pluszt, ami valami olyan feeling, amit a többi nem ad. És például ott van ott is már az, amit szerintem már ilyen modern klasszikusnak számít, ott van a Brera, nem tudom, ismered-e, az Alfa Romeo Brera, ami egy nagyon különleges autó, és én azt is különben nagyon adnám. Nem tudom, csak én mindig ettől a karbantartástól
1: ja,
0: félek,
1: ezt, persze,
0: és
1: igen,
0: nem, azért, nem azért félek elsősorban, hogy mennyibe kerül, hogyha egyszer meg kell csináltatni, csak lenni azt, hogy állandóan nagyon durván kell csináltatni, mert az a szívás. Én estem bele olyan, hogy tudod, nem volt vége, hiába javítod, meg ugyanúgy igen, előjön igen, valami igen. más. Ez a veszélyes. Nyilván tisztában kell lenni azzal is, hogy egy ilyen klasszikusabb autó, modern klasszikust vesz az ember, hogy nyilván ott egyszerűen rá kell szállni a pénzt. Hát azért, de az is hozzátartozik, hogy nem is kerül annyiba különben, mint egy... Vagy hát na, érdekes dolgok ezek. Mindenkinek megvan a saját elképzelése, és ezért érdekes erről beszélgetni, mert ahányan vagyunk, annyiféleképpen gondolkozunk ezekről a dolgokról. Meg az is, hogy hát meg, hogy az autó kint állt, bent állt a garázsba, stb. Van egy csomó ember, akinek ez a fétis, hogy bent volt a garázsba. Az egyik ismerősöm, aki autókat árul, azt mondja, hogy egyszer olyan ideges volt már, hogy tényleg így az egyik ember kérdezi, hogy állandóan, hogy garázsban volt tárolva? Szóval igen, ez az autó garázsban volt tárolva. Állandóan garázsban volt tárolva? Tudod, és majdnem mondták, hogy igen, ez mikor ment, akkor is itt magában egy garázs. Tehát most rajta volt egy garázs. Mindig garázsban, garázs alatt volt, de hát ez eszméletlen tényleg, hogy állandóan.
1: Jó, hát ez fontos szempont. Na hát, tudja, hogy van saját tapasztalat, írjatok nekünk igen, a témával kapcsolatban 0-3-6-21-6-0-5.

0: Jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs
1: Pannon. Tengernyi zene.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Visszérkezelés és az erek Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Műsorajánló.
4: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
5: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
6: 8 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
8: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
9: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
10: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
11: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
12: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
13: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
14: Napjaink és a közelmúlt slágerei nálunk szólnak Pannon Rádió.

Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Panorádió, a te hangod.

0: Pannonpresszó. Neked szól.
1: Nos, 8 óra 14 perc van, sziasztok, én Zvekel Péter, Zeci vagyok, itt van velem nagy híresi Dávid is. És kezdjétek el, a hétvégén voltam Lagziban, és kiderült, ott volt a Sós János, a vőfény, és kiderült, hogy az volt az 1000. Lagzia, képzeld el. Wow, kézzel kellett lenyomni ahhoz. Úgyhogy majd nem sokára kapcsoljuk őt, mert megkérdezem arra, hogy vajon emlékszik-e, milyen volt az első. Az mindig egy érdekes sztori, nem tegnap volt, az biztos. Meg majd jön hozzám Ötvös Attila is, különben aki indított egy vadonatúj YouTube oldalt, meg hát jönnek hozzám internetnósok, hiszen indul most már az internetnó is, megint elmúlt hip-hop egy év. Úgyhogy készülnek programokkal, sok-sok új infóval, és hát sok-sok vendéggel. Úgyhogy nem sokára kezdjük is egy kapcsolással.

0: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
4: Cirádá Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor...
7: Ma hozzák a 7 napot!
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001
1: Programajánló.
9: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
10: Média támogató a Pannon RTV.

0: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.
1: Programajánló.
0: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: 8 óra 32 perc van, és hölgyeim és uraim, a vonal túlsó végén nem más, mint a vőfél legenda, Sós János.
1: Tisztelettel tettem ide be a lábam, engedjék meg, hogy jó napot kívánjak. A házigazdától bocsánatot kérek, hogy hajlékába belépni merítek. De mivel a vőlegény megbízottja lettem, az ő parancsára bátran merítettem. Megjelentem én most kötelességében, hogy önöket a lakodalomban segítsem. Vendégeiket kínáljam, szolgáljam, no meg, hogy magamat jó kitáncoljam. Adjon az Isten sok szerencsét erre a házra, és adja áldását a jövendő új párra. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit a stúdióba és a rádió hallgatókat.
0: Szia, szia, szia! Na hát a hétvégén voltam egy lagziba, és kiderült, hogy az volt neked az ezredik. Na hát, szóval, hogy most ez volt az ezredik, ez azt jelenti, hogy picikét visszatekinthetünk a dolgokra, és igazából mi beszélgettünk párszor, de sose kérdezte meg, hogy te ebbe a világba hogy keveredtél bele?
1: Hát valójában én 14 éves koromban, 7-es voltam, Bánátból származom, Szajámból, és ott a szomszéd legény nősült, aki 6 évvel volt tőlem idősebb, az azt jelenti, hogy 20 éves korában megnősült, ami gyakorlatilag az 1000 lakodalomból olyan esetén másik talán nem is volt, az volt az első. És ő megkért, hogy legyek nála vőfély, az egyik, mondjam azt, hogy osztálytársammal voltunk, vőfélyek, fiatalok mind a ketten, és hát persze hoztuk azt a minimumot, amit nagyon kell, a vendégbe köszönti, sőt, még akkor biciklivel kerékpára mentünk hívogatni lakodalom előtt egy héttel, a színes trekkpapírra kidíszítve a küllő, rákötözve a kerékpára, nálunk volt egy kors, egy bugykos bor, és a hívogatás után azzal kínáltottuk a meghívott vendégeket, és ez volt az első lakodalmam. Aztán utána ott még aztán volt egy a faluba, később akkor volt egy kis szünet, és mivel én népkörös voltam, népzenésztem, a népkör zenei szakosztályában voltam a feleségemmel együtt, és akkor ott aztán csináltunk ilyet, hogy bácskai lakodalmas erre-arra, és persze ott is én belettem avatva, meg lettem kérve, hogy csináljam a vőfély részt, valamint hát előszedtem a régi kis tudásomat, és azt bővítettem, és utána aztán ez így beindult.
0: Érdekes nagyon az, hogy így, ahogy mondod, ez őrült, ez több évtized. Ami azt jelenti például, hogy te végig tudtad ezt követni. Tudom, hogy alapvetően ketté vált ugye ez manapság, tehát vannak a klasszikus lagzik, meg a modern lagzik, de hogyha a klasszikus lagziról is beszélünk, sokat változott? Hát már nem megyünk biciklivel sehova.
1: Ez tény, hogy nem megyünk. De időnként előfordul a lovaskocsi, a hintó, a fiáker, úgyhogy ez azért előfordul. Ez kicsit úgy látszik, tisztelet itt-ott még visszahozták. De hát valójában a lakodalomnak a gerince, a fővonala az azért nem igen változott.
0: Uh-huh. Tehát akkor az marad?
1: Az azért megmaradt, úgyhogy hát még mai napig is vannak kikérő, van búcsúztató, ételbejelentés, vendégbeköszöntő, menyecske tánc, esetleg bolond menyecske, úgyhogy valójában a fő vonal az megmaradt. Hát itt-ott vannak azért egyes kérések, manapság jönnek, hogy ezt nem szeretnénk, ez ne legyen, vagy kitalálnak valamit, amit éppen hozzá gondolnak, hát akkor azt megpróbáljuk beépíteni, mert hát valójában az ifjú pár kérés az parancs a vőfélynek.
0: Az is egy érdekes dolog, hogy most tegyünk már pontot egy olyan legendára, ami terjed nekem. Ez fura volt, én ezt évtizedek óta hallom, hogy valamikor régen, ugye még mikor nem borítékot vittek az emberek, hanem ajándékot is volt ez a beköszöntő, akkor úgy kellett beköszönteni, vőfély úgy köszöntette be az embereket, hogy elmondta, hogy ki az és hogy mit hozott. És akkor ezt mindig úgy kezdem el, hogy az vagyok, hogy Szvekán Péter, mikrosütő. Szerint ilyen volt? Te hallottál ilyenről?
1: Hát nálunk én nem emlékszem, hogy ez lett volna, pedig hát azért lassan korban vagyok én is, koromban is visszaemlékszem, de azt, hogy így név szerint meg bemondják, hogy mit, azt mondom, hogy Erdélyben van egy ilyen része, ő náluk talán még máig is talán megvan, de ott hallottam, hogy volt az, hogy bemondták, hogy ki mit hozott, és akkor azért, ha nem akar az ember szégyenben maradni,
0: hát
1: akkor
0: az
1: igyekezett azért becsületes ajándékot vinni. Úgy látszik, ebben az esetben a boríték előnyösebb, mert hát senki se lát bele a borítékba.
0: A másik, amit mondasz, hogy tényleg nagyon régóta csinálod. Volt-e olyan, hogy ott voltál valakinek az esküvőjén, és aztán ott voltál mondjuk a gyerekük esküvőjén ugyanúgy?
1: Volt. Hál' Istennek, volt már 2-3 ilyen esetem. Wow. A szülőknél is, és a gyereknél is én voltam a bőfély.
0: Jó, hát ez az
1: legendás. Meg elég sok család van, talán van 10 család is, ahol 3 lakodalom, vagy mind a 3 gyereknél én voltam a bőfély. Úgyhogy ez egy kicsit olyan megnyugtató, tudod, ha már harmadszor is hívnak, akkor. Vagy az... megszokásból.
0: Akkor az biztos, hogy jó, egészen jó. Aztán a másik pedig az, hogy ugye nagyon sok minden történik, neked volt olyan emlékezetes dolog, ami megmaradt, hogy na hát ilyet én se sokszor láttam.
1: Hát a legdurvább talán az volt, amikor 2 óra hozták, késett a vőlegény. Az pedig úgy történt, hogy úgy volt megbeszélve, mert alapból az a szokásom, hogy megyek a vőlegényhez, együtt megyünk kikérni a mennyasszont, és manapság megyünk a lakodalom helyszínére, terembe, vendéglőbe, és hát a mennyasszonynál várom a vőlegényt, majd ha megérkeznek, akkor a csapat élére állok, és megcsináljuk a kikérést. Nincs a vőlegény, már 10 perc, már 20 perc, már fél órája, már egy jó, már 2 óra hosszát késett, úgyhogy át kellett szervezni az egészet, mert az volt, hogy a kikérés után megyünk a lakodalom színhelyére, a terembe, és majd érkeznek a vendégek, azután megyünk az esküvőre, a városházára, úgyhogy egyenest a városházára mentünk, nem jutottunk a terembe, majd a városháza után mentünk a terembe.
0: Ilyenkor te különben izgulsz?
1: Én miért? Hát nem én nősülök.
0: Nem csak azért, mert mindig van egy olyan érzésem, hogy a vőfélytől, de most mondd el, hogy ez így van-e. Van egy olyan érzésem, mindig a vőfélytől várják el, hogy a vőfély az vezesse le, az egy dolog, hogy vezesse le az egész lagzit. De hogy a vőfély a felelős azért, hogy ott mindig biztos, hogy mindenki táncoljon, vagy mindenki szórakozzon. Ezért nekem mindig olyan érzés kap el, hogy amikor mondjuk mindenki ül, mert van olyan, vagy mindenki kimegy, akkor a vőfénynek ott ki kell találnia valamit? Igazából te nem hagyhatod, hogy ott a hangulat lelaposodjon?
1: Hát valójában kell ellene tenni, de a jó lakodalom titka a jó vendég. Ha vendég olyan, hogy nem táncol, nem mulat, nem veszi a lapot, akkor azokkal nem nagyon tudsz mit kezdeni. Uh-huh. És az, hogy egész este én legyek a középpontban, annak se nincs értelme, mert most én egész este vicceket meséljek, játékokat próbáljak. A játékhoz úgy szintén kellenek aktív emberek, akik bevállalják. Uh-huh. Érted? És hogyha egyszerűen nem nagyon találsz ilyet, akkor hát ilyenkor inkább a zenekar van gondban, mert hát akár itt muzsikál is nem táncolnak rá, de hát azért én szoktam az ifjúpárt mindig megkérni, és mondom nekik, hogy tessék, aktívnak lenne a táncparketten, mert ti táncoltok, akkor jönnek a vendégek is. Uh-huh. De az ifjúpár visszahúzódó a főasztalnál egész este, akkor nem lehet elvárni, hogy a vendég is annyira aktív legyen a táncparketten.
0: De azért biztos volt olyan, hogy apuka vagy anyuka oda ment hozzád, és mondjuk, hogy főfiú, csináljon már valamit, hát itt mindenki ül.
1: Hát igen, szoktam olyankor kihívom az ifjúpárt, akkor hívom a nászagyokat, akkor hívom a szülőket, végül pedig akkor megkérem a vendégeket, hogy aki kedvel az ifjúpárt, az jöjjön ide, és akkor tudod, az kellemetlen, ha nem mennek oda, mert akkor úgy jön ki, hogy nem kedvelik őket, és ilyenkor azért mindig azért szokott lenne az, hogy egy bulit belet, egy erős bulit mindig meg tudok csinálni, de hát folyamatosan nem lehet. Ha nem olyan a vendég, akkor folyamatosan nem tudom én se. Akár, hogy akarom, meg akár, hogy próbálkozom, ha egyszerűen nem veszik alapot, akkor.
0: A másik pedig van egy ilyen érdekes háttérsztori. Ugye ez mindig egy nagyon érdekes, hogy a vőfély, a fotós, a videós hol ül. Ugye mindig van egy asztalotok.
1: Igen.
0: Na de sokszor ez az asztal nagyon messze van.
1: Olyankor, igen, az kicsit gond.
0: Olyankor mi van? Akkor nem is bízsz megpihenni. Hogy tolsz le egy ilyen lakzat?
1: Hát ez az igazság, hogy hát most ahol találkoztunk, ott úgy volt, egy másik teremben voltunk. Aha. És hát való egész este szinte ott voltam a vendégekhez, jöttem, mentem, úgyhogy nem is nagyon bírtam megpihenni, mert azért szeretek rálátni a lakodalomra, hogy mikor kell valamit tenni, angazsáljam magamat valami miatt. És ez nem jó, hogyha nem egy teremben vagyunk, persze.
0: Igen, mert
1: a zenekarnak az, mikor elmegy vacsorázni, ő nekik mindegy, mert akkor ők vacsoráznak. De én nekem az egész lakodalmat végig kellene, hogy kövessem.
0: Igen, és csak azért hozom ezt fel, mert ugye ezt igazából van még mindig egy pár ilyen hely, ahol ez így van megoldva, és igazából ez nem annak a hibája, aki oda szervezi a lagziát, hanem az, aki kiadja így ezt az egészet, nem? Hát az miért nem gondol
1: rátok? Hát van, mikor a helyszűke miatt egyszerűen akkora a terem, hogy hát a vendégekkel tele van, akkor a szolgáltató persze más teremben nincs azzal gond, csak hát nekünk nehezebb. Uh-huh. Ugyanúgy a kamerásnak, fotósnak, őnek is jó, ha rálátnak a lagzira, és akkor ezt érdemes felvenni, ezt érdemes leténképezni, úgyhogy ez ez nekünk előnyösebb, hogyha abban a teremben vagyunk, vagy ott vagyunk a vendég között.
0: Még annyi, hogy mennyire fontos velük is együtt dolgoznod neked? Tehát mindig szólsz, hogy figyeljetek, hát, most jön a torta, most jön ez, most jön az.
1: Igen, szóval nem nekem, összedolgozok velük, de inkább nekik van rám szükségük, tudod, mert különben az mindig ügyelek arra, hogy semmi fontos dolgot, jelenetet ne vezényeljek le ő nélkülük. Uh-huh. Csak persze ehhez ott kell, hogy legyenek. Történetesen valamit szeretnék csinálni, vagy kell, és nem találom a kamerást, vagy a fotóst, akkor meg kell, hogy csináljam. De én szétnézek, biztos, hogy ott van-e. Jártam már úgy, hogy egyszerűen nem találtam, és akkor gyerünk, megyünk, csináljuk. Az akkor lemarad.
0: Nekem az az érzésem, hogy te tényleg ezt olyan régóta csinálod, hogy te halál nyugodtan veszel most már minden akadályt, mert azért néha van.
1: Hát valami van, de hogy őszinte legyek azért. Őszintén mondom, hogy egyszerűen nem szoktam izgulni. Uh-huh. Állok a rajtvonalhoz, és akkor gyerünk.
0: Az ezredik. Ugye, az ezredik neked olyan volt, hogy számban érdekes, de igazából ez már tényleg annyira sok, hogy úgy különösebben feltételezem, hogy nem voltál eufóriába emiatt, de azért érdekes momentum, meg hát egy pillanatban azt nem láttam, hogy mit, de azt láttam, hogy kaptál egy ajándékot, és bejelentették, hogy ez az ezredik.
1: Igen, mikor mentem, akkor bejelentkeztem a Facebookon, hogy hát ezredik Lagz, és hogy hát köszönöm a feleségemnek, és hogy ezer alkalom, hogy majdnem 3 év, hogy nem voltam vele, és erre a zenészektől kaptam egy minőségi bort, 2 pohár, és mondták, hogy ezzel próbáld kiengesztelni a feleségedet.
0: Jó, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésükre állt erre a pár percét korán reggel, hát még rengeteg ilyen jó lagzit kívánok neked. Sós János vőfé volt itt velünk, köszi szépen!
1: Köszönöm, viszlát!

0: Akkor és most!
1: Hey now, you're an all-star!
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend. Szabadka. 024-561-112 www.nordent.rs.
4: 9 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
8: Médiatámogató a Pannon RTV.
9: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
10: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
11: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
12: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
11: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
12: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
11: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
13: Pannon Rádió.
14: Az interneten

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.

0: prima che ci s'accade male. Buon non presso. Ho voluto di coffe in terapia.
1: 9:17 perc van, és itt van velem a stúdióban Ötvös Attila, szia, üdvözöllek!
2: Szia, Zeci, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Következő dolgot láthattuk, tegnap egyszer csak hivatalos elindult a YouTube csatornád. A kérdés ugye, hogy miért, hogy, stb. Erre fogunk ugye válaszokat kapni. Ugye arról van szó igazából, hogy nagyon sok mindennel foglalkozol. Ott van az edzőterem, ott vannak a különböző egyéb vállalkozások, marketing, befektetések, kriptó és minden egyéb. Ezt mind-mind-mind összegyúrod és beengedést látsz magába ebbe a világba, az új csatornán?
2: Igen, igazából így van. Ez az életem egyvelege. Igazából minden tekintve, ami ugye kivéve a personal life, vagy a családi életemet tekintve, az üzleti életembe való betekintés lesz ez a YouTube csatorna.
1: Ezt láttad valahol máshol, ismét amerikai divatot hozol be. Honnan jött az ötlet?
2: Hát igen, igazából ez... Nagyon kevés szabadidőm van, és amikor szabadidőm volt, akkor igazából nagy amerikai vagy külföldi vállalkozóknak a hasonló jellegű videóit néztem, mert az egyszerre ki is kapcsol, egyszerre motivál, egyszerre inspirál, és igazából abból gyűjtöttem erőt, hogy igazából megcsináljam ezt én Vajdaságban, vagy igazából Szerbiában.
1: Na most itt a lényeg, ez egyik lényeg biztos az, hogy lássuk azt is, amikor sikerül, és lássuk azt is, amikor nem sikerül. Már csak azért is, hogy nagyon sok a fiatal, aki így gondolkozás nélkül belemegy, hogy lássa, hogy azért nem annyira egyszerű ez a sztori.
2: Persze, hát igazából most már... Hát 8 éves vállalkozói múlt van mögöttem, igazából most már van mit elmondanom, van mit bemutatnom, és hát ennek a csatornának igazából az is az apropója, hogy ne csak azt lássuk, hogy ez könnyű volt, és hogy most ide eljutni az, vagy hogy most itt vagyunk, és akkor most milyen jó, hanem az lesz prezentálva, meg az első videóban is az van elmesélve, hogy hát honnan indultam.
1: Konkrétan választatsz arra, amikor van az a mondás, nem tudom, hallottad, de hogy amikor dolgozol éjjel-nappal, akkor mindenki azt kérdezi tőled, hogy miért dolgozol ennyit? Amikor pedig már látják, hogy sikerült, akkor meg azt mondják, hogy ó, ennek mekkora szerencséje volt.
2: Igen.
1: Ugye?
2: Igen. Hát,
1: ezt bontjuk le egy picikét ezzel. Viszont a másik, ugye ennek van egy háttere is, hogy lehet ezt lekövetni? Hogy kerülhetsz, a te történetet hogy kerülhet képernyő elé? Reggel fölkelsz, megiszod a kávét, csatlakozik hozzá egy operatőr, és este hazamegy. Hogy?
2: Hát igazából a mai világban már nagyon nehéz valami újat kitalálni. Minden, amit mi már csinálunk, azt már valaki megcsinálta. Igazából több jellegű videó lesz. Lesznek ilyen Day in a Life jellegű videók, hogy hogyan néz ki egy napom. Ezeket is most a hallgatóknak őszintén elmondhatom, hogy nem így néz ki minden nap, igazából ezekben a videókban ezek dinamikus napok, amikre komolyan rá kellett szervezni, mondjuk egy beográdi út, ahol több meeting vár, több dolog útközben, és több esemény, igazából valójában ez reálisan mutatja be a szituációt, de az igazi realitás az az, hogy nem minden napunk néz ki így. Az én átlag napom az úgy néz ki, hogy azért bezárom magam az irodába, és bezárom magam igazából reggel 7-kor, és 5 órakor jövök ki. Ez egy átlag nap. Ebben az időszakban a 7-től 17-ig, hogyha belefér egy edzés, az a kréma, vagyis igazából az a tortán a slag. Így tekintve ez egy kicsit dinamikusabb, és muszáj neki egy kis dinamikát adni, de ezt csak úgy tudjuk elérni, hogyha erre rászervezünk.
1: Na jó, de hogy tényleg mennyit kell, hogy kövessen ez az ember, aki téged vesz?
2: Hát most érdekes, ugye én is ennek az egésznek az elején vagyok. Ez most úgy néz ki, hogy mi ma, vagy tegnap kijött az első rész, a My Founder Story, igazából az én alapítói történetem, vagy az én kezdeteim. És ezt úgy képzeljétek el, hogy mi már 3 részt felvettünk, uh-huh. De az ahhoz 3,5 nap kellett. Uh-huh. Szóval ezt én úgy veszem magamhoz, hogy a Hero edzőterem mellett, a Promotype marketing ügynökség mellett, igazából a kriptós tevékenységeim, a dubai cég mellett, ez egy következő cégként, vagy következő vállalkozásként, vagy igazából egy következő feladatként tekintek rá, mint egy negyedik pillére ebben a rendszerben, vagy ötödik, és így tekintve rengeteg munka van benne, és ez még csak a kezdet, és ez csak több lesz. Igazából igen, reggel felkelünk, és mondjuk volt olyan, mondjuk a következő videóm egy Day in a Life videó lesz, ahol mondjuk egy reggeli sétával kezdünk, de az a reggeli séta nem aznap reggel volt, hanem mondjuk egy nappal korábban, és akkor másnap mentem Belgrádba, és a másnap lett az fölvéve, szóval igazából egy ilyen napot meg tudok csinálni, de így videózással, operatőrrel, igazából a sarkadban az úgy szervezés.
1: Szóval igényel. Valahol azért valamilyen szinten egy forgatókönyv kell még ehhez is, tehát ez anélkül nem működik.
2: Természetesen, és igazából egy napot felvenni, az körülbelül, hát most mondhatom, hogy körülbelül egy nap munka is.
1: Uh-huh. Abszolút. Na most az az érdekes ebben az egészben, hogy a vállalkozások mellett még bevállaltad ezt is, aki nem ismeri Ötvös Attilát, kell tudni róla, hogy azért van egy csodálatos felesége, meg egy nagyon cuki kisfia, meg néha aludni is kéne. Ezt? Hogy hozod össze?
2: Igen, hát igazából igen, pontosan. Hát, nem egyszerű, igazából szervezés kérdése az egész. Sokan szokták tőlem kérdezni, hogy hogy kell mindent így menedzselni. Ha így engem őszintén kérdeztek, még én is keresem rá a megoldást. Sokszor igazából az én egyik erősségem, hogy káoszban nagyon jól feltalálom magam, és igazából teher alatt is tök jól teljesítek, és én ezt észrevettem, hogy én nem bírok úgy működni, hogy minden tökéletes, és minden klappol, és minden stimmel, és igazából, ha nincs rajtam teher, én akkor vagyok igazán erős, hogyha kapok egy kis terhelést. Igazából most ebben az időszakban ez egy kicsit túl sok is, mert nagyon nagy projekteket skálázunk, és ez volt az egyik apropója is ennek a YouTube kanálisnak. Igazából az elsődleges apropója az volt, hogy én ezt már régóta így tervezgetem, meg amúgy te is tudod, a közegünkben azért, meg az én közegemben is bizonyos szerbarátaim, vállalkozó barátaim, edző kollégák azt mondták, hogy hát mindenki valahol szeretne ilyet csinálni, szeretne YouTube-ban foglalkozni, és most ez egy hatalmas trend, de mindenki csak beszél róla, és senki nem csinálja. És akkor ez is egy tök jó reflexió arra, hogy azt mondjam, hogy hát oké, csináljátok, csak tudjátok azt, hogy ez mögött azért ebben rengeteg munkát bele kell tenni, meg főleg abban a színben, amit én itt képviselni fogok.
1: Nagyon érdekes, hogy a YouTube azért sokkal nehezebb világ, mint maga a Reels. A Reels az már egy olyan történet, amit nagyon sokan bevállaltak, egyre többen, akár maguk tanulják meg, akár felbérelnek valakit, de hogy a YouTube-nál az az érdekes, és feltételezem, ti is így csináljátok, ugye, hogy van a YouTube, és abból születnek meg a Reels-ek.
2: Így van, igen. Hát ez most ez az egyedüli kiskapu, amit használunk. Ugye rengeteg rövid tartalmat kaphatunk a hosszú tartalomból, de ez az egyetlen könnyítés a rövid tartalom elérése iránt, de igazából a hosszú tartalomnak a minőségi megvalósítása igazából a fókusz. És akkor még, hogy befejezzem az apropóját, hogy miért most indult, az egyik az volt, hogy igazából egy szerb vállalkozó barátom is motivált, aki sokkal komolyabb szinten van, sokkal több vállalkozást vezet, és a többi, és a többi, és igazából ő mesélt nekem arról, hogy a personal brand, mint magunk, mint a brand, amit képviselünk, és a cégek, amiket képviselünk, a personal brand adja rá igazából az rakja egy gyernyő alá az egészet, mert ezzel ugye betekintést adunk a vállalkozói létbe, és ezzel egy ilyen bizalmi kapcsolatot is alakítunk a közönséggel. Igazából az első videó után is hihetetlen jók a reakciók, az emberek nagyon szeretik, de még azt se tudják, hogy mi készül, mert az első videó az egy passzívabb jellegű, de hogy ilyenre most itt szükség van, én azt érzem, és erre a színvonalra is, amit én hoztam, ugye mi tapasztaltak vagyunk a marketing terén, és tudjuk, hogy mit csinálunk, ami ezt illeti, ezt még azért úgy senki nem hozza Szerbiában. És azért mondom, hogy ez egy olyan kanál is lesz, ami a világi standardot is követni fogja.
1: Igen, abszolút érdekes ez az egész történet, meg az is érdekes, ugye, hogy most majd én megosztom különben az oldalunkon ezt az első részt, hogy aztán aki gondolja, az kövesse, hogy különben az Attila from Asterion, így lehet téged megtalálni. Na, most az Asterion, ezt sokan nem értik, hogy micsoda, de majd nyilván választ kapnak, hát ez az a bizonyos
2: Majd egy videóban válaszolunk.
1: Majd egy videóban válaszolsz, jó, persze. Akkor majd elmondod, hogy ennek is mi az apropója. Egyszer, mint 100, akkor ez elindult, ez zajlik. Hát én kitartást tartok ehhez, hogy minél tovább nyomjad, mert azért tudom, hogy ez egy megterhelő történet, de mi nem sokára meg fogjuk osztani ezt veletek az oldalon, és ha kíváncsiak vagyok, akkor nézzétek meg ezt a történetet. Ötvös Attila volt itt velünk, köszi.
2: Köszönöm szépen.

0: programajánló.
1: 25. új kenyér ünnepe Zentagunarason augusztus 21-én és 22-én. Pénteken játék határok nélkül vetélkedő, ahol vidám, vizes ügyességi játékok várják a fiatalokat, szombaton pedig sportprogramok, főzőverseny, kézimunkakiállítás és gyermekprogramok az egész családot. Este művelődési műsor, 20 óra 30 perctől Happy Gang koncert, majd DJ Muki gondoskodik a hangulatról. Találkozzunk Zentagunarason, ünnepeljük együtt az új kenyeret, hagyományainkat és közösségünket.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Hi, this is Calvin Harris.
4: You will be up to break me down.
3: And you're listening to my station.
5: A Pannon Rádióban.
4: I rap in-

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
2: Editor's Choice.
1: A Pannonrádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panna Rádióban. Velünk a zene mindig veled van. Panna Rádió, a te hangod.

Nos, nem tudom, hogy hallottátok-e, de kisebb baby boom zajlik Szerbiában, mondta Milica Gyurgyevics Stamenkovski, munkaügyi foglalkoztatási veteránügyi és szociális kérdésekkel megbízott szerb miniszter. Kiemelte, az év első 6 hónapjában 877-tel több gyermek született, mint az előző év azonos időszakában. A miniszter közölte, hogy az állam az első fél évben 5,5 milliárd dinárral többet fordított a családok és újszülöttek támogatására, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A gyermekgondozási és szülési szabadsághoz kapcsolódó juttatásokra 6 hónap alatt összesen 50 milliárd dinárt fizettek ki. Gyurgyevics beszélt a szülőgondozókról szóló törvényről is, amely október 1-én lép hatályba. A jogszabály első alkalommal ismeri el intézményesen azokat a szülőket, akik gyermekük állapota miatt napi 24 órás gondozást biztosítanak, ezért nem tudnak munkát vállalni. Azok a szülőgondozók, akik eddig munkanélküliek voltak, havi 65 ezer dináros juttatásra lesznek jogosultak. Az összeget minden év március 1-én kiigazítják, vagyis évről évre emelkedhet. Emellett biztosítják számukra az adók és járulékok befizetését, valamint a nyugdíj, egészség és rokkantsági biztosítást is. A miniszter szerint az új rendszer nem oldja meg az érintett családok alapvető problémáit, de jelentősen javíthatja a helyzetüket, és szociális, illetve anyagi biztonságot teremthet azoknak a szülőknek, akik gyermekük folyamatos ápolása miatt egyszerűen kiszorultak a munkaerőpiacról.

0: Műsorajánló. Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
1: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
2: Rocky Deal, Scofival, minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.
1: A kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
2: Rocky Deal, Scofival, minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs
3: 10 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Szerbiában az elmúlt napon 201 beavatkozást hajtottak végre a katasztrófa védelem egységei, köztük 146 szabadtéri tűzesetnél, amelyek egyikében egy ember életét vesztette Szendrőn, vagyis Szmederevóban. A legsúlyosabb helyzet továbbra is a Deliblati homokpusztán van, ahol a lángok több mint 3500 hektár erdőt és aljnövényzetet érintettek, a tűz oltásában pedig több mint 330 ember vesz részt. A Krájevó közelében fekvő Stolovi hegységben a tüzet a négy érintett területből három helyen sikerült lokalizálni, a negyedik helyszínen pedig a száraz fű és az alacsony növényzet tüze ellenőrzés alatt áll. Ivica Dacic belügyminiszter szerint a terep rendkívül nehezen járható, sziklás és veszélyes, ezért a tűzoltás különösen összetett feladatot jelent. Bár az éjszaka hullott eső átmenetileg javított a helyzeten, a Stolovi hegységben továbbra is izzik a tűz, amelyet az erős szél időnként újra felszít. A munkát a magasabb részeken köd, az alacsonyabban fekvő területeken pedig sűrű füst is nehezíti. Szerbiában jelenleg 45 aktív tűzesetet tartanak nyilván, miközben az éveleje óta a katasztrófa védelem mintegy 24 ezer beavatkozást végzett, ezek felét szabadtéri tüzek miatt. Ma lép államfői hivatalába Baka András, a Magyarországgyűlés augusztus 11-én választotta meg köztársasági elnöknek Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a kormánypárti Tisza frakció jelölt. A titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők, a Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson. Az új államfő megbízatása az alaptörvény 17. módosításának értelmében az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Zajlik a pótérettségi azon szerbiai 8-os diákok számára, akik igazolt okból nem vettek részt a júniusi kísérettségén. A tanulók 3 napon át minden alkalommal 9 és 11 óra között írják meg a teszteket. Hétfőn anyanyelvből és irodalomból vizsgáztak, tegnap matematikából, ma pedig az 5 választható tantárgy egyikéből írják meg a tesztet. Az előzetes eredményeket csütörtökön reggel 8 óráig teszik közzé. Ugyanezen a napon 12 és 16 óra között lehet fellebbezést benyújtani a kísérettségi eredményeire, a végleges eredményeket pedig csütörtökön 20 óráig hozzák nyilvánosságra. A középiskolai beiratkozás harmadik körére augusztus 24-én és 25-én kerül sor, közvetlenül az iskolákban, kivéve a zene és a balett iskolákban. Nem veszélyezteti az asszály Szerbia élelmiszerellátását, a gyengébb terméshozamok miatt azonban csökkenhet az agrárexport, különösen a kukorica kivitele, közölte Milan Prostran agrárközgazdász. A búza és több más gabonaféle termése jól alakult, kukoricából pedig a visszaesés ellenére is lesz elegendő a hazai szükségletekre. A legnagyobb károkat a szója szenvedt el, amelyből várhatóan nem terem annyi, hogy teljes egészében fedezze a belföldi igényeket, míg a napraforgó hozama is jelentősen elmaradhat a várttól. Prostran szerint az asszály leginkább a mezőgazdasági termelőket sújtja, miközben a rendkívül száraz talaj már az őszi vetés előkészítését is nehezíti. Az agrártermékek kivitelét tovább nehezíti a Duna alacsony vízállása.
3: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén jelenleg 25 fok van, erős hőhullámra figyelmeztet a Szerbiai Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet, mától jelentősen emelkedik a hőmérséklet az országban. Csütörtöktől jövő keddig 35 és 40 Celsius fok közötti csúcsértékek várhatók, Közép- és Dél-Szerbiában pedig helyenként akár 40 fokot is mérhetnek. Ma még 31-35 fok között alakul a legmagasabb nappali hőmérséklet, az ország nagy részén túlnyomóan napos idő várható.
0: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
6: Reklám.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
0: Bomax.
6: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: 10 óra 14 perc van egy nyereményjátékunk, ugyanis lehet nyerni, ráadásul ketten fognak ma nyerni egy fél éves 7 nap előfizetést, és hát kicsikét behoztam a reggelit is ebbe a műsorba, ugyanis a kérdésünk az, hogy ki nem ír rendszeresen a 7 napba? Vajon ki nem ír közülünk rendszeresen a 7 napba? Én, azaz Vekán Péter, Lajkó Anett vagy Brasnyó Zoltán? Dávid, te tudod a választ? Kapásból? Azt mondja, persze, ő tudja. Azt mondja, hogy ő. Hát igen. Na szóval, igen, itt van egy kakukktojás, hát itt már többen írtak, nem árulom el, hogy jó-e avagy sem. A lényeg viszont az, hogy ez a játék már aktív, és majd a Pannopressz utolsó órájában akkor majd sorsolunk egyet, és meglátjuk, ki az a kettő, aki a legszerencsésebb, és aki ugye megnyeri ezt a 7 nap előfizetést, ami fél évig érvényes. Úgyhogy látogassatok el a Pannonpresso Facebook oldalára, és játszatok velünk egész nap.
1: Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Pannonrádió, a te hangod!

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: programajánló.
1: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
2: Média támogató a Pannoner TV.
3: Reklám.
4: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
6: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

Hölgyeim és uraim, indul az Interetno holnap. Nem tudom, hogy tisztában vagytok-e velem, mert ugye megy az élet, itt mindenki el van a dolgával, aztán észre se veszik, hogy elmúlt megint egy év, és indul az őrület Szabadka központjában, megint átalakul Etnopolisszá. És hát ugye mennek majd a programot. Különben a következő órában jön hozzám Szilvia, és majd mesél arról, ugye, hogy a gyerekekkel külön foglalkoznak itt. Ez mindig egy fontos része az Interetnónak, és hát ugye holnap, a csütörtöki napon indul ez az egész, ahol ugye nagyon sok minden lesz, mert van itt különben egy ilyen, hogy kézműves bemutatók és látványműhelyek, ugye, meg az Interetnó szomjoltó liget, ahol frissítő ízek, találkozások, fesztivál hangulat, stb. Van. De az történik, hogy a Magyar Cimbalom ünnepe van holnap, és hát itt a cimbali band fog fellépni. Ők egyszer nagyon régen biztos, hogy felléptek már itt, nagyon jó zenekar különben. Akkor léptek fel, amikor a színház előtt, úgy az oszlopoknál volt egy színpad, emlékszem erre még rég, és akkor hallhattuk a cimbali bandet. Ott például biztos voltak, lehet, hogy azóta voltak máskor, és meg Dombosfeszten is voltak egyszer régen. Úgyhogy ez teljesen jó, aztán jön majd ugye a pénteki nap, és akkor már jönnek a táncosok. Pénteken ott lesz a Zsélic táncegyüttes, Bolívia, Indonézia, Chile, Törökország, Szerbia, és közben az egyik hallgató írja, hogy diplomatico. Hát felőlem levehet, Dávid berakja. Dávid, bírod még hallgatni? Úgy hallottam, hogy azt mondta, hogy ez vekem már megint a diplomatikót. Na mindegy, szóval igen, szóval jönnek a táncosok, ugye 20-30-tól majd este, utána jön a szombati nap, ahol 20-30-tól ismét táncosok lesznek, ismét a Zselic táncegyüttes, Bolívia, Indonézia, Chile és Törökország, és a vasárnapi napot pedig, ha jól tudom, akkor azt már bevitték a népkörbe. Úgyhogy, de gondolom akkor is lesz az Etnopolisba program, de hát félreértés ne essék. És akkor ugye ez mellett vannak még a játék a gyerekeknek, stb. A lényeg az egészben az, hogy folyamatosan minden nap jönni fog valaki, jönnek majd a táncegyüttesek, tehát hogy igazából, hogyha Panna Presszóval vagytok, akkor nem fogtok lemaradni semmiről, úgyhogy igazából mi erre rágyúrtunk nagyon. A lényeg, hogy holnap ez az egész indul, úgyhogy irány a város, amikor leszáll az év, vagy már egy kicsit korábban is.

0: Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka. 024 555 001.
5: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
6: Programajánló.
7: Vadregényes hangulat a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon augusztus 29-én. Ízletes vaddisznó, szarvas és őszpörkölt, vadhúsfőző verseny, kézműves vásár, ingyenes arcfestés, légvár, hűtös bemutatók és egésznapos szórakozás a Neni Tugóval. Értékes tombola, remek hangulat és felejthetetlen élmények várnak. A belépés díjtalan. Találkozzunk augusztus 29-én, a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon.
8: Média támogató a Pannon RTV.
9: Műsorajánló.
10: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

Nos, 10:43 perc van, nézzük, mi újság az utakon. Például azt mondja, rendőrhelyzet, a stadionnál ott vannak kint a rendőrök, és folyamatosan adják le a drótot, hogy hol van a motoros rendőr. Sok mindenkit kiver az ideg, amikor meglátjuk a kis motoros rendőrt, a kis robogón, hiszen hát az egyszerűen elkap, hát ez van, mindenhol elfér. Nagyon sajnáljuk különben, hogy van ilyen motoros rendőr, jobb volt az élet nélküle. Mikor én voltam 15-6 éves, akkor volt egy ilyen legendás kék Mondeo, az nyírta a népet nagyon. Hát most itt van a motoros rendőr, de azért azt hallottam, hogy nem olyan szörnyű alak, úgyhogy nem tudom hányan ülnek rajta, az egyik az teljesen oké. Azt jelenti különben, hogy a rotografika környékén randalírozik. Pozitív értelemben, amit nekem eljön ide a Pannon stúdióba a motoros rendőr. Utána ugye határhelyzet, Kelebi a Tompa Magyarország irányában 45 perc, Horgos 2-Röszke 2 pedig 60. Azért érdekes ez, mert Horgos egy Röszke egy állítólag csak 23 perces. Alapvetően Magyarországról Szerbiába elég nyugodt a helyzet, a legdurvább az 25 perc. Ez is különben Röszke 2, Horgos 2, mi meglepő, de semmi újdonság. Röszke 1, Horgos 1 is olyan 20 perc körül van, 20-23. És akkor még az időjárás, ma ugye kegyes hozzánk az időjárás, mert 27 fok van, és ez körülbelül 30-ig fog emelkedni. Holnap után már megint ez a klasszik 37 lesz, úgyhogy én nem tudom, azért ez eléggé tolja ez a 35 pluszos hőmérséklet idén. Nem semmi, maradjunk annyiba. Úgyhogy ez vár ránk, hölgyeim és uraim.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
0: 11 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
7: Jó napot kívánok, Bíró Tamara vagyok. Reálisnak tartja a szerb munkaügyi miniszter a kormány által javasolt 2027-es minimálbér növelést. Milica Gyurgyevics Stamenkovski szerint a minimális órabér 371 dinárról 405 dinárra való emelésével, ami havi szinten 600 eurós minimálbért jelent, valós bevételnövekedést érnek el az infláció és a fogyasztói kosár tükrében is. A miniszter szerint a minimálbér normálisan 9,2%-kal, reális értéken pedig 4,8%-kal nő az előző 550 eurós összeghez képest. A Szociális Gazdasági Tanács keddi ülésén ismét nem sikerült megegyeznie a kormány, a munkáltatók és a szakszervezetek képviselőinek. A munkavállalók érdekvédelmi szervezetei 650 eurós minimálbért követeltek, de az a többi tárgyaló fél szerint túlzó lett volna. Megegyezés hiányában a kormány saját hatáskörén belül állapítja meg a 2027-es legalacsonyabb fizetést, a döntést szeptember 15-éig kell meghozni. A szabadkai Nasaradoszt iskoláskor előtti intézmény megkezdte a 2026-2027-es nevelési évre a bölcsődei és óvodai csoportokba felvett gyermekek névsorának közzétételét. A listákat kedd délig a legtöbb óvoda épületének bejáratánál kifüggesztették, néhány intézményben pedig ma teszik közzé. A névsorokon azoknak a gyermekeknek a neve szerepel, akiket a bölcsődei, valamint a 3 éves kortól iskolakezdésig tartó óvodai csoportokba meghirdetett pályázat alapján vettek fel. Azok a szülők és törvényes képviselők, akik nem elégedettek a pályázat eredményével, augusztus 18-a és 24-e között nyújthatnak be fellebbezést, kizárólag elektronikus úton. A beérkezett fellebbezéseket augusztus 24-e és 28-a között bírálják el. Az év első 7 hónapjában 52 kerekű jármű vezetője és 5 utasa vesztette életét közlekedési balesetben Szerbiában, ami 5 évvel több, mint az előző év azonos időszakában. Kedden Aleksinac község területén egy másodrendű állami úton történt halálos baleset az éjszakai órákban. Az azonos irányba haladó járművek balesetében egy utas életét vesztette. A rendőrség közleménye szerint a két kerekű járműveket nehezebb észrevenni a forgalomban, különösen éjszaka, illetve akkor, ha nincsenek megfelelően kivilágítva vagy megjelölve. A rendőrség arra is felhívta a figyelmet, hogy ezeknek a járműveknek a biztonságos vezetése fokozott tudást és megfelelő vezetői képességeket igényel. Új fejezet kezdődik a közmédia történetében augusztus 20-án az államalapítás ünnepén, elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT sajtó és marketing irodája kedden az MTI-vel. A tájékoztatás szerint az egésznapos ünnepi műsorfolyam házigazdái Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesznek, akik szimbolikus, csak erre a napra szóló visszatérésükkel azt jelzik, hogy a közmédia hiteles, közérthető és sokoldalú tájékoztatás mellett a szakmai autonómia és a nézői bizalom visszaszerzésére is törekszik. A közmédia stábjai ott lesznek az összes fontos ünnepi rendezvényen, valamint a vidéki határon túli és külföldi magyarság eseményein is. A hagyományoknak megfelelően a közmédia élőben közvetíti a zászlófelvonást, a tisztavatást és az azt követő légiparádét, a debreceni virágkarnevált, kora este pedig a Szent Jobb körmenetet. Este 21 órától szintén élőben láthatják a nézők a Duna parlamenti szakasza előtti látványelőadást, az ünnepi műsorfolyamban az M1-en híradót is láthatnak a nézők. Az augusztus 20-ai ünnepi műsor követhető a Média Klikken is, olvasható a közleményben.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van, ma még 31-35 fok között alakul a legmagasabb nappali hőmérséklet, az ország nagy részén túlnyomóan napos idő várható. A hőség, a déli és délnyugati szél, valamint a tartós csapadékhiány miatt tovább növekszik a szabadtéri tüzek kialakulásának és gyors terjedésének veszélye.
3: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
8: Itt a Panda.

0: Hölgyeim és uraim, holnap indul az internetnó, úgyhogy itt van velem a stúdióban Rumanyákovi Szilvia. Szia, hát évek óta csináljátok, fel vagytok dobódva, izgultok, hogy holnap indul?
1: Hát teljesen igazából, mi ma azt éljük egy hete, mintha már menne a fesztivál, úgyhogy de szerintem az emberek is, ha kisétálnak a tér, akkor hát olyan hangulat van, mintha már kezdődne a fesztivál, ugye, mert már minden egység kint áll, ma ugye rendezzük be az Aranykapu játszóházat, úgyhogy ez iránt is nagyon sokan érdeklődnek, úgyhogy szerintem valahogy ez az emberekbe úgy beleívódott, hogy tudják, hogy mint eretnó.
0: Persze, és ugye eznek az egész internetnónak, ugye ti azért rágyúrtok jócskán, ugye, hogy legyen ez az Etnopolis, hogy mindenki tudja, akkor rendezvény a városközpontban, rendezvény a népkörben, stb. De az évek alatt tényleg ennek az egész internetnónak lett egy fő ága, ez pedig a játszóház, meg a gyerekprogramok, és hát ugye voltatok ti már a füvön is, meg már az aszfalton is, meg már mindenen, de most megint a füvön vagytok, már hány éve most már? Hát egy pár.
1: Nagyon-nagyon sok éve, ugye, ezt már mondhatni 20 éve, ugye, amióta kiköltözött az internet,
0: ja,
1: azóta az lett neki a játszóháznak a kis törzshelye, volt egy pár év, amikor hát alá kellett úgymond
0: vonatkoztatni,
1: vagy de hogy aztán mondja más, hogy kellett tervezni, azt is megoldottuk, de ez a füves rész a legjobb, hiszen ugye hát a hűvös, meg ugye a gyermekeknek, ahogy a játékokkal játszanak, kevesebb esély van, hogy megsérülnek, mint ugye a betonon, úgyhogy igazából ez a legjobb helynek bizonyult, és hát az emberek megszokták, ugye, hogy ott az Aranykapu játszóház, és azért hát mondjuk ki, a fesztiválnak azért nagy százalékban a látogatói a családok, mondhatnám talán, hogy a kisgyermekes családok, illetve ugye minden programnak megvan a maga korosztálya. Hát a táncpanorámákat már ugye ez a középkor, idősebb korosztály szokta követni, de valahol én mindig azt érzem, hogy ezek a programok mindenkit érintenek, függetlenül milyen nyelvet beszél, akár turista, akár szabadkai, ez mindenki számára, ezek nagyon érdekes programok, és igen, van egy sablon, amit követünk egyébként, de nagyon szeretünk új dolgokat bevinni, akár egy új programnevet, stb., de azt veszük észre, hogy az emberek azért mindig a sablonhoz visszatérnek, és akkor, ha már valamit újítunk, azt nem nagyon értik, de hát igyekszünk új dolgokat bevezetni, hogy azért azok számára is, akik ilyen látogatók azért találkozzanak új.
0: Igen, csak arra gondoltam, hogy kiépítettetek azért egész komoly támpontokat, ami elég fontos egy ilyen rendezvény esetében. Ez ott van a Bíró Károly szobornál?
1: Így van, a Bíró Károly szobor mögött a zöld füves területen. Ott van egy kis lépcső, meg ugye a kis bejárat ennek a játszóháznak, ami körbe van kerítve. Nagyon fontos, hogy ez nem ugye gyermekmegőrző, vagy nem ilyen zárt játszóházas program. Ugye itt a szülői felügyelet mellett kell, hogy a gyermekek látogassák ugye a programot. Ezt nagyon szigorúan kikötjük, hiszen a város központjában történik ez a program, ahol rengeteg ember van, és igyekszünk felelősséget is valamilyen szinten vállalni ezekért a programokért. Úgyhogy nagyon sok népi fajáték lesz majd kint itt a játszóház területén. Ludasról érkezik a Ludas Matyi Művelődési Egyesület 4 önkéntese, akik nagyon különleges kézműves foglalkozásokkal készülnek, nem papírból, nem gyurmából, hanem termésekből, mágból, hagymából és egyebekből fognak a gyermekek babákat készíteni, különböző tárgyakat, és hát Magyarországról is lesz vendégünk a Zselic Tánc Együttes, akik Somogyból érkeztek, Szennáról, és hát el kell, hogy mondjam, ők is nagyon kis érdekes foglalkozást fognak készíteni a gyerekekkel, hiszen bürögdudát és rongybabát is készíthetnek majd a gyertyűcök.
0: Milyen tudát?
1: Igen, úgyhogy azért mondom, hogy ez nagyon érdekes, nem megszokott.
0: De én ezt nem tudom, milyen?
1: A bürög duda, hát igen, az olyan, mint hát a bambusznak, vagy a nádnak az a megfásodott része, mikor elvágod, és akkor az egyik fele az ugye le van fogva. Hát olyan, mint egy furúja valójában. Hiszem, hogy bőrrel szokták lefogni az egyik felét, és akkor körülkötik ilyen kis madzaggal.
0: Jó, hány szülő fog ennek örülni, hogy otthon dudál az egész család. De ez tök jó. Én valami igen. hasonlót egyszer régen vettem, én azt nagyon élveztem különben annak idején, úgyhogy ez tök jó. De ezeken a különlegességen kívül különben, amit te úgy mondasz, hogy standard, tehát az lehet, hogy neked standard, mert látod, meg megszoktad, de alapvetően a játékok, amiket kivisztek, és most gondolom, hogy kint ez a pörgettyű is, ugye a
1: igen,
0: kis kosarakat. Hát ezek egyáltalán honnan vannak én ilyet? Őszintén bármerre megyek a világban, én ilyet sehol nem láttam, csak nálad.
1: Hát igen, ez egy, hát sikerült még nagyon-nagyon sok éve egy... hát egy ilyen projekt keretében ezt a játszóházat ugye megcsináltatni, megrendelni, és hát ez azóta ugye a népkör kis kincse, hogy így mondjam. Nagyon szeretik a gyerekek egyébként nyáron is, amikor vannak nyári foglalkozások a népkör udvarában, akkor ezek a játékok találhatók meg. Na most az interneton ennek sokszorosa lesz majd látható, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez tényleg minden korosztály számára érdekes, és amíg a gyermekek játszanak, lesz egy ilyen kis asztalka is előkészítve, ahol ilyen kis logikai játékok lesznek, tehát még a nagyobb gyerekeknek is készülünk ilyen kis foglalkozással, egy sarokkal, ahol ők sem unatkoznak.
0: Arról van-e információ, hogy nem tudom, hogy méritek-e, hány gyerek szokott megfordulni az egész fesztivál ideje alatt?
1: Hát az egész fesztivál, hát mondjuk úgy inkább, hogy naponta több mint 150 gyermek megfordulott a játszóház területén. Ez változó, ugyanis észrevettük, hogy nyilván, mikor van valami kiemelkedő program, azt akkor van nagyobb a látogatottság, meg hát nagyon függ az, hogy hétköznapra vagy hétvégére esnek a fesztivál programjai, úgyhogy ez sok tényezőtől függ, de valahogy az emberek még a hétköznaptól is elvonatkozhatnak a fesztivál idején, és tehát látjuk, hogy amikor már kicsit lehűl az idő, ilyen délután 5 óra, 6 óra körül, akkor már kezd élni a fesztivál.
0: Amúgy az is fontos, hogy 4 és 8 óra között vagytok?
1: Igen, délután 4 órakor nyit a játszóház, este 8 óráig, akik ugye jegyet váltanak ide a játszóházba, ők kapnak egy karszallagot, és akkor ezzel kibe tudnak járkálni a játszóház területéről. És hát készülünk egy gyermekkoncerttel is, méghozzá nagy kedvence a gyermekeknek Pár Julcsi, és zenekara fog érkezni méghozzá a legújabb lemezük a Rókatánccal. Akik hallgatják őket, azt gondolom, hogy nem kell bemutatni, már többször vendégei voltak az Interetno Fesztiválnak, és hát ez mellett is zárójelben azért elmondom, hogy mivel idén a 25. Interetno Fesztivál van, igyekeztünk olyan táncegyütteseket, zenekarokat hívni, akik már több évet is megfordultak a fesztiválon, és nagy kedvencek voltak.
0: Igen, mert te, tudod, pont azon gondolkoztam, hogy amikor olvastam a programot itt az előző órában, akkor a Cimbali Band.
1: Így van.
0: Ők még akkor voltak, én azt látom, amikor még a volt egy színpad a színház lábánál, ugye?
1: Igen.
0: Nekem gyanús, hogy
1: igen, zenekari színpadra gondolsz.
0: Igen, zenekari színpad. Abszolút.
1: Igen. Hát igen, az egy jó év volt, így ahogy most mondod. Igen, akkor volt egy ilyen zenekari nagy színpadunk, még egy külön a táncpanorámára
0: igen,
1: volt.
0: Igen, így van.
1: Igen, hát ők jöttek ilyen felállásba, hogy mint cimbali band, cimbali trió, cimbali duó, tehát aha, sok felállásba voltak. Igen, ők is egy ilyen kedvencek, úgyhogy ők idén
0: abszolút jó.
1: Térni.
0: Most érje az egyik hallgatónk, Melinda, hogy szép napot, lesz egy kivetítő.
1: Kivetítő?
0: Hát az szokott lenni mindig.
1: Hát úgy kivetítő. Hát nem teszünk úgy a város más pontjára kivetítőt. Régen volt, ez nagyon régen volt.
0: Tényleg?
1: A városház.
0: Az hogy?
1: Hát a városházára volt kifeszítve egy vászon,
0: tényleg?
1: És akkor ott volt a tánc panorámának a programját, ott lehetett követni a hát azoknak, akik ott a napóránál voltak éppen, vagy a gasztrotéről nem volt kedvük elsétálni a színpadig, de hát erre úgy nem mutatkozott igény. Úgy vettük észre, hogy ezt nem nézik annyira.
0: Jó, hát nézd, tényleg a 25 év alatt volt már minden. Én arra is emlékszem, hogy volt itt egyszer így áll, egyszer úgy áll, hát mindig valami változik, ez abszolút rendben van. Gyerekkoncert?
1: Igen, a Pár Julcsi fog lenni, és hát meg kell, hogy említsem, a játszóházba be fognak jönni a nagy külföldi táncegyüttesek, a nagy kedvencek, hogy így mondjam. Például Bolíviát is köszönhetjük az Aranykapu játszóházban, akik majd bejönnek a gyerekek közé, és a élő zenekarral táncházat fognak tartani a kicsiknek. Úgyhogy én azt gondolom, ez is nagyon nagy élmény, hogy hallják azt a nyelvet, ugye azt a spanyol nyelvet, meg hogy hát egy, szóval azért hogy mindenki hogy testközelbe kerül ezekkel a fellépőkkel, akiket amúgy csak a színpadon lát a közönség.
0: Amúgy abszolút. Én nem is tudom, hogy mi volt az oka, de én egyszer valami ott álltam, és vagy annyit beszéltetek már róla, hogy elmentem, és megnéztem, hogy milyen ez a játszóház. És tényleg azt kell mondjam, hogy egészen különleges. Plusz én akkor pont elkaptam egy programot, pont egy ilyet, hogy itt táncoltak, mindenki élvezte. Nem is értem, hogy különben hogy fér bele a napi 4 órába ennyi minden, de valahogy belefér.
1: Hát belefér azért, sőt, muszáj is, hogy pörgős legyen a program, hogy, mert hát azért 4 óra hosszas sok, még egy gyereknek is. Úgyhogy hát igyekszünk minél tovább nyitva tartani, régen ez 7 óra volt, most már 8 órára kihúztuk, már korán sötétedik, és a programok már kezdenek a színpadon, ugye este 8:30-9-kor már kezdődnek majd a táncpanorámák, 7 óra tájékán a koncertek a színpadon, úgyhogy valahogy úgy egymást követik majd a programok, úgyhogy senki semmiről nem fog lekésni. Lesz arcfestés, az is a gyermekeknek nagy kedvenc a játszóházban. Úgyhogy, és el kell, hogy mondjam, hogy csak a játszóházban több mint 20 önkéntes vállalt feladatot, úgyhogy mindenki majd megtalálja maga kis segítségét, játszótársát, és szeretettel várunk mindenkit.
0: És a lényeg viszont az, hogy holnap ez már indul, és ugye hozzánk is szinte minden nap jön majd valaki, úgyhogy aki a presszóval tart, az nem fog lemaradni semmiről. Romanyákovi Szilvia volt itt velünk. Hát akkor kitartást az elkövetkező 4 naphoz, tudom, hogy nektek ez kemény, de köszi, hogy csináljátok.
1: Köszönjük szépen. Annyit még kiemelnék csak, hogy augusztus 24-én a fesztivál utolsó napján a játszóház már a Népkörben lesz megtartva, ugyanúgy délután 4 órától este 8 óráig, úgyhogy hétfőn 24-én a Népkörbe folytatódik az Interetno Fesztivál, és a Népkörbe 24-én 6 órákor várjuk azokat az új népkörös tagokat is, akik szeretnének beiratkozni hozzánk, és szeptemberbe folytatni a kis tevékenységüket.
0: Köszönöm szépen, voltál!
1: Köszönöm!

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A Szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segély tanfolyam 5900 dinárért. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
0: Pannon Rádió, a te hangod.

Nos, hölgyeim és uraim, ne felejtjétek el azt, hogy van egy nyereményjátékunk, ami még zajlik a Pannon Presszó Facebook oldalán. A kérdés az, hogy ki nem ír rendszeresen a hét napba, vajon ki nem ír rendszeresen a hét napba a reggeliből? Három lehetőséget adtam, ugye vagyok én, Zvekál Péter, Lajko Anett, Webrasnyó Zoltán, ez a kérdés, és nagyon sokan játszottok velünk, már több mint 100-an, ha részt akartok venni ebbe a nyereményjátékba, akkor még ezt megtehetitek, az utolsó órában fogunk sorsolni. Kettő szerencsés nyertes lesz majd, aki fél éves, hét nap előfizetés nyer, úgyhogy látogassátok meg a Pannon Presszó Facebook oldalát, és válaszoljatok, kommenteljetek, és vegyetek részt a játékban.

0: támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Műsorajánló.
2: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
1: Reklám.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
0: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
1: Programajánló.
4: Mozidallamok a parkban. A Szabadkai Zsinagóga Alapítvány városlapi hangversenyére várjuk Önöket augusztus 27-én csütörtökön 20 óra 30 perckor a Szabadkai Zsinagóga parkjába. Egy felejthetetlen zenei utazás várja a közönséget a filmtörténet legismertebb dallamaival, többek között a Rocky, a Keresztapa, a Karib-tenger kalózai, Csillagok között, Hegylakó és Valami Amerika című filmekből. A Valami Amerika dallal tisztelettel adózunk Szolnoki Péter emléke előtt. Közreműködik a Virtuózó Orkesztra, Zsigapál koncertmester és zenekarvezető, Alexa Annabella és Koncz Antónió énekművészek, Bognár Georgina harmonika művész és Varga Iván jazz zongora művész. Vezényel dr. Paskó Csaba maestro. A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk.
5: Média támogató a Pannon RTV.

0: Verandán az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: 11 óra 44 perc van, és bármilyen hihetetlen határ lenyugodott, sehol sem kell egy órát várni, már mindenhol 30 perc alatti, úgyhogy ez tök jó. Rendőrök viszont aktiválódtak. Azt mondják, hogy Nagyfénynél ott vannak a rendőrök az autóbuszállomásnál, azt mondják, hogy ott vannak még mindig különben a stadionnál, igazából valahol a stadion, meg ott a Lidl között valahol ott vannak. Az azért veszélyes, mert ott van egy 30-as zóna, úgyhogy ott meg is lepődtem, utka mélasít le mindenki, aztán rájöttem, hogy a persze, meg kiállnak a rendőrök állandóan. És azt mondják, ami nagyon fura, hogy a Czröny Dzsónál vannak a rendőrök. Hát én arra rengeteget megyek, és soha az életemben nem láttam ott rendőrt még eddig. De néha meglepnek, mint ahogy múltkor basszus kiálltak az autóbánra. Nem tudom, hogy tudjátok-e, mit hívok én így. Én azt a szakaszt hívom így, amikor elhagyjuk Szabadkát, és még nem érünk be Palicsra. Az egy egyenes hosszú út, az tényleg olyan, mint az autóban, ott mindenki annyiban megy, mint a nem normális. De én is, meg szerintem mindenki egyszerűen adja magát. És ott álltak, érted? Mondom, mi a franc? Hát mondom, abban elég könnyű beleszaladni. Na mindegy, úgyhogy csinálnak ilyen újdonságokat a rendőrök. Időnként. Kérdezi valaki, Zeci, mikor lesz megint reggeli? Hát valamikor szeptember közepén úgy szokott mindig. Úgyhogy addig még bírjátok ki nélkülünk. Igazából az nem olyan sok, már max. Egy hónap, vagy már annyi sem. És hát mi van még időjárás, ami ugye ma olyan 30 fok lesz a plusz, a maximum, de holnap már 37 lesz, sőt holnap utánra is ezt mondják. Elég kellemes meglepetés volt ez az eső, tegnap egy nagyon picikét esett, viszont tegnap előtt akkor egész szépen esett. Nem sokáig, de legalább szakadt az eső. Épp olyan jó volt, kinyitottam az ablakot, jött be az a finom, friss, esős levegő. Épp jó volt. Na ne értsetek félre, én azért még mindig arra szavazok, hogy nyár legyen, mert az, amikor minden nap esik, az már uncsé picikét. De így, hogy este esik egy jó nagyot, az akár lehetne többször is. Na hát, röviden ennyi.
2: Panorádió. Neked szól.

0: Műsorajánló.
1: Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Újfél Pirkad, a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
2: Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
3: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
4: 12 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Híradó.
1: Továbbra is tüzek pusztítanak Szerbiában, egy ember meghalt, a deliblati homokpusztán a legsúlyosabb a helyzet. Nem született megállapodás a jövő évi minimálbérről, a kormány dönt. 10 új támogatási programmal segíti a szerb kormány a kisvállalkozásokat és a vállalkozókat, és ma lép államfői hivatalába Baka András, Magyarország új köztársasági elnöke. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara, következnek a részletek. Szerbiában az elmúlt napon 201 beavatkozást hajtottak végre a katasztrófa védelem egységei, köztük 146 szabadtéri tűzesetnél, amelyek egyikében egy ember életét vesztette Szendrőn, vagyis Szmederevóban. A legsúlyosabb helyzet továbbra is a deliblati homokpusztán van, ahol a lángok több mint 3500 hektár erdőt és ajnövényzetet érintettek, a tűzoltásában pedig több mint 330 ember vesz részt. A Králjevó közelében fekvő Stolovi hegységben a tüzet a 4 érintett területből 3 helyen sikerült lokalizálni, a negyedik helyszínen pedig a száraz fű és az alacsony növényzet tüze ellenőrzés alatt áll. Ivica Dacic belügyminiszter szerint a terep rendkívül nehezen járható, sziklás és veszélyes, ezért a tűzoltás különösen összetett feladatot jelent. Bár az éjszaka hullott eső átmenetileg javított a helyzeten, a Stolovi hegységben továbbra is izzik a tűz, amelyet az erős szél időnként újra felszít. A munkát a magasabb részeken köd, az alacsonyabb fekvő területeken pedig sűrű füst is nehezíti. Szerbiában jelenleg 45 aktív tűzesetet tartanak nyilván, miközben az év eleje óta a katasztrófavédelem mintegy 24 ezer beavatkozást végzett, ezek felét szabadtéri tüzek miatt. Megállapodás nélkül zárult a szerbiai szociális gazdasági tanács ülése a 2027-es minimálbér összegéről. A kormány 9,2%-os emelést javasol, így a minimális órabér 371-ről 405 dinárra, a havi minimálbér pedig 70.470 dinárra, vagyis körülbelül 600 euróra emelkedne. A munkáltatók elfogadták a kormány javaslatát, a szakszervezetek azonban továbbra is a 650 eurós minimálbér elérését követelik. Mivel a felek nem jutottak közös álláspontra, a végső döntést a szerb kormány hozza meg, legkésőbb szeptember 15-éig. Az ülés után Sinisa Máli pénzügyminiszter kiemelte, az állam által meghatározott emeléssel a minimális fogyasztói kosár értékének 117%-át fedezné a minimálbér. Máli szerint ez az utolsó lépés a Szerbia 2027 programban kitűzött cél elérése előtt, amely szerint 2027 végére 650 euróra kell növelni a minimálbért. A pénzügyminiszter arról is beszélt, hogy szeptember 14-én egyszeri támogatást fizetnek a nyugdíjasoknak és a rászoruló családoknak, szeptember 22-én pedig minden nagykorú állampolgár 6000 dináros egyszeri támogatást kap.
2: A minimálbér csak egy része a felelős gazdaságpolitikának. Az életszínvonal javítását a bérek, a nyugdíjak és a minimálbér emelése is szolgálja. Másrészt pedig, amikor valamilyen probléma merül fel, az állam ott van, hogy reagáljon és segítséget nyújtson. A jövőben is így fogunk eljárni. Ezzel a 9,2%-os emeléssel fontos lépést teszünk afelé, hogy jövő év végére Szerbiában az átlagbér elérje az 1400 eurót. A minimálbér emelése ugyanis felfelé húzza az átlagbéreket is. Ahogy tudják, már tavaly decemberben az átlagbér átlépte az 1000 eurós határt, és 1057 euró volt. Ezzel az ígéretünket is teljesítettük. Ezek mindegy olyan kirakós fontos darabjai, amelyet felelős gazdaságpolitikának nevezünk, és itt nem fogunk megállni.
1: Idén eddig 84,8 milliárd dinár támogatást fizettek ki a mezőgazdasági termelőknek, közölte a szerb mezőgazdasági, erdészeti és vízgazdálkodási minisztérium. Ez a különböző támogatási programokra tervezett kifizetések 82,5%-át jelenti. A tárca kiemelte, hogy idén először a gazdák már a kérelmek beérkezése és feldolgozása után megkapják a támogatást, nem kell megvárniuk a pályázati felhívások lezárását. A február végén hatályba lépett szabálymódosítás értelmében a támogatások felhasználását a termelőknek a megvásárolt termelési anyagokról szóló számlákkal kell igazolniuk. Nem veszélyezteti az asszály Szerbia élelmiszerellátását, a gyengébb terméshozamok miatt azonban csökkenhet az agrárexport, különösen a kukorica kivitele, közölte Milan Prostrán agrárközgazdász. A búza és több más gabonaféle termése jól alakult, kukoricából pedig a visszaesés ellenére is lesz elegendő a hazai szükségletekre. A legnagyobb károkat a szója szenvedte el, amelyből várhatóan nem terem annyi, hogy teljes egészében fedezze a belföldi igényeket, míg a napraforgó hozama is jelentősen elmaradhat a vártól. Prostrán szerint az asszály leginkább a mezőgazdasági termelőket sújtja, miközben a rendkívül száraz talaj már az őszivetés előkészítését is nehezíti. Az agrártermékek kivitelét tovább nehezíti a Duna alacsony vízállása. 10 új támogatási programmal segíti a szerb kormány a kisvállalkozásokat és a vállalkozókat. A csomagra összesen 3,6 milliárd dinárt különítettek el, amelyből 860 millió dinár vissza nem térítendő támogatás, emellett pedig kedvezményes hitelek is elérhetők. A lehetőségek a már működő vállalkozások mellett a fiatalokat, a nőket és a külföldről hazatérőket is célozza. A támogatásokat többek között beruházásokra, fejlesztésre és forgóeszközök finanszírozására lehet felhasználni. Szabó Regina összefoglalója.
0: A támogatási csomagra mikro- és kisvállalkozások, egyéni vállalkozók, szövetkezetek és egyesületek is jelentkezhetnek. A programok a már működő vállalkozások mellett a kezdő vállalkozókat, a fiatalokat és a nőket is célozzák. A támogatásokat többek között alapanyagok és egyéb termelési kellékek beszerzésére, gépek, berendezések és szállítójárművek vásárlására, valamint a termelési kapacitás bővítésére lehet használni. Adriana Mesarović, miniszterelnök helyettes, gazdasági miniszter. Tehát ezekben a programokban 40-től 100%-os visszanemtérítendő támogatást is igénybe vehetnek, valamint támogatott hitelekre is jogosultak lehetnek, amelyeket a kereskedelmi bankokon keresztül évi 2%-os fix kamattal biztosítunk. Ez valóban komoly lendületet adhat a vállalkozásoknak. Ahogy már említettem, szeretnénk támogatni a kisvállalkozásokat, valamint megerősíteni a fiatalokat és a nőket abban, hogy megvalósítsák üzleti elképzeléseiket. Ez tehát a startupokra, valamint a már működő vállalkozásokra és egyéni vállalkozókra is vonatkozik, hogy új lendületet adhassunk a működésüknek. A csomag a külföldről hazatérőket is támogatja, ha Szerbiában szeretnének vállalkozást indítani vagy fejleszteni. Számukra 1,5 millió dinár vissza nem térítendő támogatás, és ugyanekkora összegű kedvezményes hitel áll rendelkezésre. Ha azonban saját önerővel rendelkeznek és nem szeretnének eladósodni, akkor csak a visszanemtérítendő támogatást is igénybe vehetik, és ennek segítségével fejleszthetik tovább vállalkozásukat. Emellett a kereskedelmi bankokon keresztül támogatott kamattal biztosított hiteleket is elérhetővé tettünk, évi fix 2%-os kamattal. Ez a kereskedelmi banki hitelekhez képest akár 3-4-szer is kedvezőbb lehet. Ezek a hitelek forgóeszközök finanszírozására és beruházásokra is használhatók, így érdemben segíthetik a kisvállalkozásokat. A pályázati felhívások már elérhetőek a Szerb Gazdasági Minisztérium honlapján. Jelentkezni szeptember 4-éig lehet. A minisztérium szerint az eljárást egyszerűsítették, a pályázóknak a kérelem mellett üzleti elképzelésüket és üzleti tervüket is be kell mutatniuk. Fontos újdonság, hogy aki több program feltételeinek is megfelel, egyszerre több támogatásra is pályázhat. A megítélt összegeket ugyanakkor csak a pályázatban meghatározott célokra lehet felhasználni, a felhasználást pedig ellenőrzik.
1: Ma lép államfői hivatalába Baka András. A Magyarországgyűlés augusztus 11-én választotta meg köztársasági elnöknek Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a kormánypárti Tisza frakció jelölt. A titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson. Az új államfő megbízatása az alaptörvény 17. módosításának értelmében az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Új fejezet kezdődik a közmédia történetében augusztus 20-án az államalapítás ünnepén. Elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT sajtó és marketing irodája kedden az MTI-vel. A tájékoztatás szerint az egésznapos ünnepi műsorfolyam házigazdái Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesznek, akik szimbolikus, csak erre a napra szóló visszatérésükkel azt jelzik, hogy a közmédia hiteles, közérthető és sokoldalú tájékoztatás mellett a szakmai autonómia és a nézői bizalom visszaszerzésére is törekszik. A közmédia stábjai ott lesznek az összes fontos ünnepi rendezvényen, valamint a vidéki, határon túli és külföldi magyarság eseményein is. A hagyományoknak megfelelően a közmédia élőben közvetíti a zászlófelvonást, a tisztavatást és az azt követő légiparádét, a debreceni virágkarnevált, kora este pedig a Szent Jobb körmenetet. Este 21 órától szintén élőben láthatják a nézők a Duna parlamenti szakasza előtti látványelőadást. Az ünnepi műsorfolyamban az M1-en híradót is láthatnak a nézők. Az augusztus 20-ai ünnepi műsor követhető a Média Klikken is, olvasható a közleményben. A pontos idő 12 óra 11 perc.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelen pillanatban 27 fok van, ez még emelkedni fog 30-ig, de igazából ez jó hír, azon kívül, hogy szép napos időnk lesz. Holnap ugyanis már 37 lesz a csúcs, úgyhogy holnap jóval melegebb lesz, mint ma.
5: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
3: Reklám.
6: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
7: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
8: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
9: Bomax.
10: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
11: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
10: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
11: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112 www.nordend.rs.
12: Napjaink és a közelmúlt slágerei nálunk szólnak Pannon Rádió.

A Pannon Press szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját. Get real with the fever on the dance floor.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor...
3: Ma hozzák a hét napot!
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Programajánló.
6: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak. Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
7: Média támogató a Pannon RTV.
8: Hegyezd a füled,
9: mert nincs itt semmi látnivaló.
8: Pannon Rádió.
10: A te hangod.
8: A te hangod.

Nos, program, ugyanis képzeljétek el, Szent István napi rendezvény lesz Óbecsén. Nagyon-nagyon sok minden lesz különben 22-én szombaton, de kezdődik úgy, hogy 20 óra 30-kor például már komoly program van, zenés, táncos, operett, gála, kaposvári Megarox társulat művészével, 21.30-kor Csasznyémi és Bandája koncert, 22 órakor Dérheni koncert, 23.30-kor Tűzi játék, meg persze fenn van Facebook eseményként, szóval részletesen el tudjátok olvasni, mi minden lesz még. Utána vasárnap is folytatódik tovább, 20 órakor lesz a főzőverseny eredményhirdetése, 22 óráig utcabár, és hát de tényleg sok minden, 16 órától például vasárnap a Petőfi iskola udvarában gyerekprogramok, ügyességi játékok és kézműves foglalkozások, ugrálóvár, arcfestés és sok-sok palacsinta a gyermekek részére. Miért csak a gyermekek részére? Annyira örültem, amikor kimentem különben kis piacra, amikor élő műsort csináltunk, és ott volt jótékonysági palacsinta, rögtön vettem egyet, tudtam, hol a hatás, sajnos. Legszebben ettem volna annyit, amennyi belém fér, tudjátok, palacsinta a gyengém. Úgyhogy néztek meg a részleteket, néztek meg a részletes programot, hiszen Szent István napi rendezvény lesz Óbecsén, és elég komoly programmal készültek.

Támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: programajánló.
1: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
2: Médiatámogató a Pannon RTV.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

Nos, itt is vagyunk, és még egyszer utoljára elmondom, hogy ugye van egy nyereményjátékunk, amint lemennek a hírek után, a rövid időn belül sorsolunk, ez a hét napnak egy ilyen nyereménye, vagy nyereményjátéka, ahol kettő darab ember, azaz kettő szerencsés nyertes, kap majd ajándékba fél éves hét nap előfizetést. A kérdés roppant egyszerű, mert látom, hogy tudjátok a választ. Szóval ki nem ír rendszeresen a hét napba, Zvekán Péter, az én, Lajko Anett vagy Brasnyó Zoltán. Ez a kérdés, kommenteljetek, még van rá körülbelül 15-20 percetek, és utána pedig sorsolunk.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: 13 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Szerbiában az elmúlt napon 201 beavatkozást hajtottak végre a katasztrófa védelem egységei, köztük 146 szabadtéri tűzesetnél, amelyek egyikében egy ember életét vesztette Szendrőn, vagyis Szmederevóban. A legsúlyosabb helyzet továbbra is a Deliblati homokpusztán van, ahol a lángok több mint 3500 hektár erdőt és aljnövényzetet érintettek, a tűzoltásában pedig több mint 330 ember vesz részt. A Králjevó közelében fekvő Sztolovi hegységben a tüzet a 4 érintett területből 3 helyen sikerült lokalizálni, a negyedik helyszínen pedig a száraz fű és az alacsony növényzet tüze ellenőrzés alatt áll. Ivica Dačić belügyminiszter szerint a terep rendkívül nehezen járható, sziklás és veszélyes, ezért a tűzoltás különösen összetett feladatot jelent. Bár az éjszaka hullott eső átmenetileg javított a helyzeten, a Sztolovi hegységben továbbra is izzik a tűz, amelyet az erős szél időnként újra felszít. A munkát a magasabb részeken köd, az alacsonyabban fekvő területeken pedig sűrű füst is nehezíti. Szerbiában jelenleg 45 aktív tűzesetet tartanak nyilván. Hamarosan 40 vadászgépe lesz az országnak, jelentette ki Alekszandar Vučić. A szerb államfő, mint mondta, alig több mint egy évtizeddel ezelőtt a hadseregnek mindössze egy olyan repülőgépe volt, amely képes volt felszállni. A szerb elnök a kursumliai Jumko üzem meglátogatásakor arról is beszélt, hogy a légierő mellett a szerb hadipar más területeit is jelentősen fejlesztik. Elmondása szerint hamarosan új rakétarendszereket, sorozatvetőket és más katonai eszközöket is bemutatnak. Vučić egyik legfontosabb bejelentése az volt, hogy az állam nem tervezi bezárni a Jumko kursumliai üzemét, ehelyett új gépekkel és megrendelésekkel szeretnék biztosítani a gyár működését. A szerb elnök szerint az elmúlt évtizedekben jelentős lemaradás alakult ki a Toplica körzet infrastruktúrájában, ezért az állam útépítésekkel, ipari beruházásokkal és a turizmus fejlesztésével kívánja javítani a térség helyzetét. Ma lép államfői hivatalába Baka András, a Magyarországgyűlés augusztus 11-én választotta meg köztársasági elnöknek Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a kormánypárti Tisza frakció jelölt. A titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők, a Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson. Az új államfő megbízatása az alaptörvény 17. módosításának értelmében az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Idén eddig 84,8 milliárd dinár támogatást fizettek ki a mezőgazdasági termelőknek, közölte a Szerb Mezőgazdasági Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium. Ez a különböző támogatási programokra tervezett kifizetések 82,5%-át jelenti. A tárca kiemelte, hogy idén először a gazdák már a kérelmek beérkezése és feldolgozása után megkapják a támogatást, nem kell megvárniuk a pályázati felhívások lezárását. A február végén hatályba lépett szabálymódosítás értelmében a támogatások felhasználását a termelőknek a megvásárolt termelési anyagokról szóló számlákkal kell igazolniuk.
3: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén jelenleg 28 fok van, ma még 31-35 fok között alakul a legmagasabb nappali hőmérséklet, az ország nagy részén túlnyomóan napos idő várható.
6: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
3: Társadalmi célú felhívás.
7: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
0: Média támogató a Pannoner TV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
6: Velünk a zene mindig veled van. Pannon Rádió. A te hangod.

Oké, és akkor, ahogy ígértem, sorsolunk, méghozzá következő történik. Ugye a hét nap jóvoltában kettő szerencsés ember is most ebben a pillanatban nyerhet, vagyis nyerni is fog egy-egy fél éves előfizetést. A kérdés az volt, ugye, hogy a Pannon reggeli három tagja közül ki az, aki nem ír rendszeresen a hét napba. Ugye itt volt a lehetőség a Szekán Péter, az én, Brasnyó Zoli meg az Anett, és persze az Anett nem ír, hát ugye Zoli írja folyamatosan a filmes témákat, én pedig a zenét. Úgyhogy most sorsolunk, és már is mondom, hogy ki az a kettő név, aki nyert fél éves hét nap előfizetést. Na nézzük, és már meg is van, és a két név nem más, mint Kornélia Bosnyák, valamint Dávid Zsuzsanna. Gratulálunk! Mindjárt pillanatokon belül küldünk nektek üzenetet, hogy ti vagytok a nyertesek, ha véletlenül nem hallottátok ezt most itt élőben, hogy ez megmaradjon. A lényeg viszont az, hogy hát gratulálunk nektek, én már is írom nektek az üzenetet.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyazdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyazdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyazdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
0: Pörögránk. Pannonrádió éjjel-nappal.

Nos, hát akkor nézzük, hogy vészeljük át ezt az őrült forróságot. Ugye ez azért egy fontos kérdés. Nézzük, mit írnak a szakik, és hogy én mondjuk én személyesen egyezek ezzel. Azt mondják először, hogy víz, fontos a sok folyadék. Oké, ezt hallottuk már sokszor, ez oké, ezt fogadjuk el. Szellőztes hajnalban vagy este? Na most. Ezzel már problémáim vannak. Én nem tudom, Dávid, te hogy szoktál aludni nyitott ablaknál, vagy klíma mellett, vagy nem tudom. Én tegnap megpróbáltam, hogy kinyitom az ablakokat, és akkor úgy alszom, ezt bírtam körülbelül egy 3-4 órát, azt olyan szinten izzadtam, hogy akkor becsuktam mindent, és bekapcsoltam a klímát. Úgyhogy szellőztetés és hajnalban vagy este működik, ha nem este van 38 fok. De nálunk majdnem ez van, nagyon túlzok, de szóval nekem ez nem működik, nem tudom, nektek működik. Zárt ki a meleget, napközben ugye lehúzni a rolót, meg mindent, hát oké, ez is, ezt is megcsinálom, de nálam attól még meleg van, mint az állat tényleg. Ventilátor használata, oké, ez jó, együnk könnyen emészthetőt, ez valahol érthető, de hát lesokkolni magunkat 40 fokban ilyen halál nehéz ételekkel, az tényleg nem a legjobb. Lenge ruhákkal túlvészelhetjük az időt, ez igaz. Langyos vizet használja hűtésre, ne jéghideget. Azt mondják, csábít, hogy hidegvizet zuhany a forróságban, a tested valójában stresszreakcióval fog válaszolni rá, paradox módon több hőt tart vissza, mivel közben összehúzódnak a vérerek, ha valóban hűteni akarod magad, válasz langyos vagy enyhén hűvös vizet. Állítólag ez jó. Azt tudom, hogy akinek van otthon akár egy felfolyatos merenci, abba belemenni egy 30 perc, az rengeteget tud segíteni, az biztos. Kerüljük a tűző napot, oké. És ne csak magunkra figyeljük, hanem másokra, meg az állatokra, és legyünk ki vizet, de ez már csak ilyen plusz dolog. Hát úgy, fogjuk rá, hogy nagyon jó tanácsok voltak, de azért nem az igazi. Ugyanis szerintem itt legyünk reálisak, azon kívül, hogy ígyünk kellő mennyiségű vizet, itt meg ne együnk halára magunkat nehéz zsíros ételekkel. Ezt mondjuk aláírom, de szerintem klíma. Ennyi, nem? Most legyünk reális a klíma. Ha nincs klíma, akkor ventilátor. Én meglepődtem, hogy a ventilátor mennyit tud enyhíteni. Dávid, te klímázol, vagy ventilátorozol? Azt mondja, ventilátorozik. És ugye tök jó. Azért sokat segít. Azt egy ideig jó, úgyhogy na, ilyen ez. Aztán azt, hogy elpusztulsz ugyanúgy. Na, nektek mi a véleményetek, írjátok?

0: Programajánló. Mozidallamok a parkban. A Szabadkai Zsinagóga Alapítvány városlapi hangversenyére várjuk Önöket augusztus 27-én csütörtökön 20 óra 30 perckor a Szabadkai Zsinagóga parkjába. Egy felejthetetlen zenei utazás várja a közönséget a filmtörténet legismertebb dallamaival, többek között a Rocky, a Keresztapa, a Karib-tenger kalózai, Csillagok között, Hegylakó és Valami Amerika című filmekből. A Valami Amerika dallal tisztelettel adózunk Szolnoki Péter emléke előtt. Közreműködik a Virtuózó Orkesztra, Zsigapál koncertmester és zenekarvezető, Alexa Annabella és Koncz Antónió énekművészek, Bognár Georgina harmonika művész és Varga Iván jazz zongora művész. Vezényel dr. Paskó Csaba maestro. A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk.
1: Média támogató a Pannon RTV.
2: Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Pannon Rádió, a te hangod! Sunshine.

0: programajánló.
1: 25. új kenyér ünnepe Zentagunarason augusztus 21-én és 22-én. Pénteken játék határok nélkül betélkedő, ahol vidám, vizes ügyességi játékok várják a fiatalokat, szombaton pedig sportprogramok, főzőverseny, kézimunkakiállítás és gyermekprogramok az egész családot. Este művelődési műsor, 20 óra 30 perctől Happy Gang koncert, majd DJ Muki gondoskodik a hangulatról. Találkozzunk Zentagunarason, ünnepeljük együtt az új kenyeret, hagyományainkat és közösségünket.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: A Pannon Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910.

0: Nos, köszönöm a figyelmet, ennyi volt a Móka mára. Én Zbekán Péter Zeci voltam, és aki még itt volt veletek, az nem más, mint Nagy Helyesi Dávid. Csodálatos szép napot, sziasztok!
1: Pannon Rádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
2: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
5: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Hírek.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Reálisnak tartja a szerb munkaügyi miniszter, hogy a kormány által javasolt 2027-es minimálbér növelése mennyi legyen. Milica Gyurgyevics-Tamenkovszki szerint a minimális órabér 371 dinárról 405 dinára való emelésével, ami havi szinten 600 eurós minimálbért jelent, valós bevételnövekedést érnek el az infláció és a fogyasztói kosár tükrében is. A miniszter szerint a minimálbér nominálisan 9,2%-kal, reálértéken pedig 4,8%-kal nő az előző 550 eurós összeghez képest. A Szociális-Gazdasági Tanács keddi ülésén ismét nem sikerült megegyeznie a kormány, a munkáltatók és a szakszervezetek képviselőinek. A munkavállalók érdekvédelmi szervezetei 650 eurós minimálbért követeltek, de az a többi tárgyalófél szerint túlzó lett volna. Megegyezés hiányában a kormány saját hatáskörén belül állapítja meg a 2027-es legalacsonyabb fizetést, a döntést szeptember 15-én kell meghozni. Idén eddig 84,8 milliárd dinár támogatást fizettek ki a mezőgazdasági termelőknek, közölte a szerb mezőgazdasági erdészeti és vízgazdálkodási minisztérium. Ez a különböző támogatási programokra tervezett kifizetések 82,5%-át jelenti. A tárca kiemelte, hogy idén először a gazdák már a kérelmek beérkezése és feldolgozása után megkapják a támogatást. Nem kell megvárniuk a pályázati felhívások lezárását. A február végén hatályba lépett szabálymódosítás értelmében a támogatások felhasználását a termelőknek a megvásárolt termelési anyagokról szóló számlákkal kell igazolniuk. Holnap kezdődik az Interetno Fesztivál Szabadkán. Az ötnapos rendezvénysorozatot a Népkör Magyar Művelődési Központ szervezi, amely augusztus 20-ától 24-éig tart. A fesztivál helyszíne a Városközpont és az Etnopolis, ahol idén is számos hagyományőrző és kulturális program várja a látogatókat. A szerbiai és a magyarországi fellépők mellett idén Chile, Törökország, Indonézia és Bolívia is képviselteti magát. Az érdeklődőket egyebek mellett gyermekprogramok és kirakodóvásár is várja. Idén egyébként jubilál az Interetno, 25. alkalommal szervezik meg az eseményt. A fesztivál teljes programja elérhető az interetno.net oldalon. Első alkalommal szervezték meg idén a Pöttöm élménytábort Magyar Kanizsán, ahol 35, 3 és 6 év közötti gyermek tölthette tartalmasan a vakáció egy hetét. A legkisebbeket kézműves foglalkozások, játékok, piknik és traktorozás is várta. A szervezők célja az volt, hogy a gyerekek élményeken és játékokon keresztül fejlődjenek, tanuljanak és szerezzenek új tapasztalatokat.
0: Időjárás.
8: Szabadkán is környékén jelenleg 30 fok van, ma még 31-35 fok között alakul a legmagasabb nappali hőmérséklet, az ország nagy részén túlnyomóan napos idő várható. Helyi záporok és zivatarok elsősorban az ország északnyugati részén, valamint a délnyugati és déli hegyvidékeken fordulhatnak elő.
3: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
7: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma a holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
9: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
10: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
11: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
12: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
3: Bomax. Fedezd fel az új kedvenc dalod.
13: Erős Choice.
3: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárká gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év mindennapján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
1: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannonrádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: programajánló.
1: Huszonöt év, egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
2: Média támogató a Pannoner TV.
3: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannon Rádióban.

0: programajánló.
1: Vadregényes hangulat a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon augusztus 29-én. Ízletes vaddisznó, szarvas és őszpörkölt, vadhúsfőző verseny, kézműves vásár, ingyenes arcfestés, légvár, hűtös bemutatók és egész napos szórakozás a Neni Tugóval. Értékes tombola, remek hangulat és felejthetetlen élmények várnak. A belépés díjtalan. Találkozzunk augusztus 29-én, a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannonrádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice. A szerkesztők választása.

0: Reklám. Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Programajánló.
5: 7 nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
6: Média támogató a Pannon RTV.
7: 15 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
9: Hírek.
10: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Hamarosan 40 vadászgépe lesz az országnak, jelentette ki Alekszandar Vucic. A szerb államfő, mint mondta, alig több mint egy évtizeddel ezelőtt a hadseregnek mindössze egy olyan repülőgépe volt, amely képes volt felszállni. A szerb elnök a kursumliai Jumko üzem meglátogatásakor arról is beszélt, hogy a légierő mellett a szerb hadiipar más területeit is jelentősen fejlesztik. Elmondása szerint hamarosan új rakétarendszereket, sorozatvetőket és más katonai eszközöket is bemutatnak. Vucic egyik legfontosabb bejelentése az volt, hogy az állam nem tervezi bezárni a Jumko kursumliai üzemét. Ehelyett új gépekkel és megrendelésekkel szeretnék biztosítani a gyár működését. A szerb elnök szerint az elmúlt évtizedekben jelentős lemaradás alakult ki a Toplica körzet infrastruktúrájában, ezért az állam útépítésekkel, ipari beruházásokkal és a turizmus fejlesztésével kívánja javítani a térség helyzetét. Egyre nagyobb az esély arra, hogy a paksi atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban is üzemben tudják tartani, közölte a magyar gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István bejegyzése szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. A miniszter jelezte, már csak órák, legfeljebb egy nap választ el a Duna várható legalacsonyabb vízállásától. Pakson most minden intézkedés számít. A következő órák még kritikusak, ezért a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, valamint az erőmű működését. Még nem vagyunk túl a nehezén, de egyre közelebb vagyunk hozzá, hogy közös erővel sikeresen átviseljük ezt a rendkívüli helyzetet, írta a kapitány István. Az év első 7 hónapjában 52 kerekű jármű vezetője és 5 utasa vesztette életét közlekedési balesetben Szerbiában, ami 5 évvel több, mint az előző év azonos időszakában. Kedden Aleksinac község területén egy másodrendű állami úton történt halálos baleset az éjszakai órákban. Az azonos irányban haladó járművek balesetében egy utas életét vesztette. A rendőrség közleménye szerint a 2 kerekű járműveket nehezebb észrevenni a forgalomban, különösen éjszaka, illetve akkor, ha nincsenek megfelelően kivilágítva vagy megjelölve. A rendőrség arra is felhívta a figyelmet, hogy ezeknek a járműveknek a biztonságos vezetése fokozott tudást és megfelelő vezetői képességeket igényel. társasjátékozásra fel. A negyedik vajdasági társasjáték találkozót szeptember 5-én és 6-án rendezik meg Péter révén a Páros Csillag lakodalmas teremben. A résztvevők több mint 250 társasjáték közül válogathatnak, a kezdőket pedig játékmesterek segítik, így azok is könnyen bekapcsolódhatnak, akik még csak most ismerkednek ezzel a világgal. A rendezvény mindkét napon 10 órakor kezdődik, és mindenki számára ingyenes, ráadásul a szervezők ebéddel is készülnek. A 12 év alatti gyerekeket csak kísérővel várják, a szervezők pedig azt kérik, hogy aki részt venne a találkozón, lehetőség szerint előzetesen jelezze szándékát.
9: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén jelenleg 31 fok van. Erős hőhullámra figyelmeztet a Szerbiai Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. Mától jelentősen emelkedik a hőmérséklet az országban. Csütörtöktől jövő keddig 35 és 40 Celsius fok közötti csúcsértékek várhatók.
11: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
12: Készen állsz?
13: Oh, yeah!
12: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
13: Nóta! No,

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
2: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
3: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcs eltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
4: 16 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Híradó. Szerbiában jelenleg is több tucat helyen küzdenek a lángokkal a tűzoltók. Utána jártunk, mennyibe kerül most a tüzelő, és hogy mi befolyásolja az árakat. Újabb hőhullám közelít, de a legnagyobb kérdés az, mikor érkezhet végre az eső. És ma lépett államfői hivatalába Baka András, Magyarország új köztársasági elnöke. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara. Következnek a részletek. Szerbiában jelenleg is több tucat helyen küzdenek a lángokkal a tűzoltók. A legsúlyosabb helyzet továbbra is a Deliblati homokpusztán van, ahol a lángok több mint 3500 hektár erdőt és aljnövényzetet érintettek. A Králjevo közelében fekvő Stolovi hegységben a tüzet a 4 érintett területből 3 helyen sikerült lokalizálni, a negyedik helyszínen pedig a száraz fű és az alacsony növényzet tüze ellenőrzés alatt áll. Loboda Árpád összefoglalója.
7: Komoly a helyzet a Deliblati homokpusztán. A lángok eddig több mint 3500 hektárt érintettek, főként a szárazfű és az aljnövényzetig. A térségben éjszaka nem történt jelentős változás, azonban az erős szél megnehezíti, hogy a tűzoltók eljussanak a legkritikusabb pontokhoz, és teljesen eloltsák a még parázsló részeket. A terepen több száz hivatásos és önkéntes tűzoltó dolgozik. A tavankúti, györgyéni, békovai, bajmok és a szabadkai önkéntes tűzoltók is segítenek a lángok megfékezésében. A Krájovő közelében fekvő Stolovi hegységben szintén több gócpont van. A tűz nagy része ellenőrzés alatt áll, 4 helyszín közül 3-nál sikerült lokalizálni a lángokat. A magas sziklafalak alatti nehezen megközelíthető területeken már nincs nyílt láng, de a tuskokban és a kövek alatt továbbra is izzik a parázs. Az éjszaka folyamán az erős szél több helyen ismét fellobbantotta a lángokat. A helyszíneken több mint 100 tűzoltó, erdész és önkéntes dolgozik a tűz megfékezésén. Kládovo község területének egy részén rendkívüli helyzetet hirdettek a lángok miatt. A tűz mintegy 13 négyzetkilométernyi területet érinthet. Nem hivatalos információk szerint a tüzet emberi mulasztás feltehetően tarlóégetés okozhatta. A szerbiai tüzeknek már halálos áldozata is van. Egy 70 éves szmederevói férfi vesztette életét egy szabadtéri tűzben. Egy fiatal férfi, aki megpróbálta a segítségére sietni, égési sérüléseket szenvedett. Nem hivatalos információk szerint ezt a tüzet is tarlóégetés okozhatta. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet szerint a következő napokban továbbra is rendkívül kedvezőtlenek az időjárási viszonyok. Az újabb hőhullámot déli és délnyugati szél kíséri, csütörtökön pedig a Kosova által érintett térségekben és a hegyvidékeken is megerősödhet a szél. A hosszabb ideje tartó csapadék hiány tovább szárítja a növényzetet, ezért a hatóságok szerint rendkívül magas a szabadtéri tüzek kialakulásának és gyors terjedésének veszélye.
6: A nyár a téli tüzelő beszerzésének időszaka is, sokan most döntik el, mivel fűtenek majd, és hogy mikor érdemes megvásárolni a szükséges mennyiséget. A tűzifa ára azonban a következő hetekben várhatóan változik. Utána jártunk, mennyibe kerül most a tüzelő, mi befolyásolja az árakat, és mire érdemes figyelni vásárláskor. Csernai Panna riportja.
0: A legtöbben már megkezdték a téli tüzelő beszerzését. Van, aki még tavasszal vagy nyáron megvásárolta a szükséges tűzifát, mások azonban még várnak vele. A kereskedők szerint azonban nem érdemes sokáig halogatni a beszerzést, ugyanis a következő hetekben akár 10-15%-kal is emelkedhet a tűzifa ára. Péter Bosnyák körülbelül 2 hete vásárolt akácfát, amelyet fiával együtt otthon fel is hasogatott. Mint mondja, a fűtés egy teljes térre nagyjából 1000 euróba kerül. Körülbelül 1000 euróba kerül, mert árammal is fűtünk, van 3-6 kilovattos villanykályhám, emellett fával is fűtünk. Ez a hőmérséklettől is függ, ha enyhébb az idő, akkor kevesebbet használjuk, majd egy kis áramot. Milyen fát szokott vásárolni? Akácot. A fiam bükköt vásárol, én pedig akácot veszek. Most körülbelül 2 héttel ezelőtt vásároltam. A bükk, a tölgy és az akác a legkeresettebb. A kereskedők szerint a fa minősége és nedvesség tartalma fontos szempont. A száraz tűzifa ugyanis hatékonyabban ég, míg a nedves fa inkább füstöl és kevesebb hőt ad le. A Radanovácon működő egyik fűrésztelepen jelenleg nincs gond a beszerzéssel, az árak azonban a következő hetekben várhatóan emelkedhetnek. Márko Szádovics fűrésztelep tulajdonos, Radanovác.
8: Az árak a mostan eléggé jók. Tehát ha úgy nézzük, akkor egy bükkfa, ha álltam meg itt, ami van, egy ilyen paletta 20-21 ezer dinár, ez 2 űrméter van rajta, az akác az 10 ezer dinár, 9,5-10 ezer dinár, a bükk, amit hasítanak, tehát ami hogy tudják, az is olyan 10 ezer dinár űrméterre, tehát űrméterekről beszélek, mert hát ugye a hasított fát azt nem tudjuk köbméterbe számolni. Tehát most jelen pillanatban ezek az árak, ha bár vannak, értesüléseink, hogy 10-15%-ot fő fognak menni az elkövetkező 2-3 hétbe, tehát reménykedünk, hogy annyi csak nem mén fő, mert hát már így is elég drága, tehát a lakosságnak nehéz megvásárolni.
0: A várható drágulásnak több oka is van. A kereskedők szerint a tűzifa árát egyre inkább befolyásolja a peletgyártás is. Míg tavaly 1 tonna pelet körülbelül 210 euróba került, most már 380-410 eurót is elkérnek érte, és további drágulásra számítanak. Lajcsó Bássics Pálkovics, fatelep tulajdonos, Szabadka.
9: A pelet termelők, akik ugye a fa, nyers fa az alapanyag, annak darálják és készítik a peletet, mivel nincs elég fa a piacon, fölvásárolják az össz fát, ami van, ugyanis azon sokkal nagyobb a kereset, mint mikor egyszerű tűzifát adnak a piacra. Ami azt jelenti, hogy most egy kis hiány van, amit mi fatelepünk már a hétvégén, jövő hét elején megold, várjuk az első mennyiséget, amely ugye most pakolják. Másik probléma az árak. Ugye kiben kifolyólag abból, hogy a pelet ára megváltozott nagyon, így a nyers fa ára is megdrágult.
0: A tűzifa árát emellett a szerbiai erdőtüzek, valamint az üzemanyag drágulása is befolyásolja. A kereskedők szerint ugyanakkor a szén ára egyelőre stabil. 1 tonna szén jelenleg 18 és 24 ezer dinár között mozog.
6: Tartós hőség, kánikula, alig néhány csepp eső. Az idei nyár eddig nem bánt szűkmarkúan a forrósággal, annál inkább a csapadékkal. Az elmúlt napokban ugyan fellélegezhettünk egy kicsit, a hűvösebb éjszakák és a frissebb reggelek után azonban ismét emelkedik a hőmérséklet. Újabb hőhullám közelít, de a legnagyobb kérdés az, mikor érkezhet végre az eső, amire a föld, a növényzet és mindenki vár. Szabó Regina riportja.
10: A rövid enyhülés után holnaptól újra 35 fok feletti maximumokra készülhetünk. A hőhullám a jelenlegi előrejelzések szerint keddig tarthat. Szerbiában 35 és 40 fok közötti csúcsértékekkel, így Vajdaságban is visszatér a komoly kánikula. Szerbia középső, illetve nyugati részén akár 42 fok is lehet. A nagy meleget sokan nem viselik könnyen. Gutwein Gabriella.
11: Egy kicsit nehezen, ugye? Egy kicsit a medence mellett reggelenként kihasználjuk az úszást. Akkor egy kicsit ugye felfrissülünk, aztán akkor napközben behúzódunk a házba, bizonyára, hogy mindenki várja már az esőt, a lehűlést, Most egy kicsit hűvösebb van, úgyhogy egy kicsit ki lehet ülni. Várok én is valakire, és akkor azért itt most egy kicsit meg tudok pihenni.
10: Bár az elmúlt napokban néhol előfordultak kisebb záporok, az igazi, kiadós eső továbbra is várat magára. Az északnyugati ország részben a következő napokban is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Jelentősebb változás azonban augusztus 25-én délutántól, illetve 26-án jöhet. Északnyugat felől hideg front érkezhet esővel, zivatarokkal és lehűléssel. Szabó Hangya Zoltán.
12: Nagyon azért meleg volt, írtó. Nehéz volt kibírni, megmondom őszintén. De hát valahogy kibírtuk, mentünk hűsölni, fürdeni, ilyesmi, és akkor néztük a hűvöst. De minél többet hűvös, mert nagyon meleg volt, írta.
13: Várja a lehűlést?
12: Hú, de még hogy. Már nagyon várjuk, már. Hát de nem nagyon akar jönni, mindig Szabadkát valahogy kikerül az eső.
10: A hosszú ideje fennálló csapadékhiány miatt a talaj és a növényzet is megsínli a szárazságot, miközben a kiszáradt területeken a szabadtéri tüzek veszélye is magasabb. Az ivataroknál azonban továbbra is nagy lehet a szerencsefaktor. Míg az egyik településen rövid idő alatt jelentős mennyiségű eső hullhat, néhány kilométerrel arrébb akár szárazon is maradhat a talaj. Az újabb hőhullám után azonban már az ősz felé fordul a figyelem. Ivár Isztics meteorológus szerint szeptember második felében már egészen más arcát mutathatja az időjárás. Úgy gondolom, hogy szeptemberben Közép- és Dél-Szerbiában, valamint a hegyvidéki és magasabban fekvő területeken már szükség lehet a fűtésre. Szeptemberben általában érkezik egy erősebb lehűlés, amikor Belgrádban akár 13-14-15 fokig is visszaesett a hőmérséklet. Hogy ez szeptember elején vagy a hónap végén következik-e be, valószínűleg szeptember végén. Szeretném emlékeztetni a nézőket arra is, hogy tavaly október 4-én 59 cm-es havat mértek Koponikon. A nyár tehát még szeptemberben is tartogathat meleg napokat. Az erősebb lehűlésre azonban inkább a hónap második részében vagy a végén számíthatunk.
6: Hivatalba lépett Baka András, a Magyarországgyűlés augusztus 11-én választotta meg köztársasági elnöknek a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a kormánypárti Tisza frakció jelölt. A titkos szavazáson 140 igen és 60 nem voksal választották meg a képviselők, a Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson. Baka András megbízatása az alaptörvény 17. módosításának értelmében az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. A pontos idő 16 óra 11 perc.
4: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén jelenleg 31 fokot mérhetünk. Holnap tovább fog erősödni a nappali felmelegedés, így túlnyomóan napos idő mellett a csúcsértékek elérhetik a 37 fok körüli értékeket is, és ugyanilyen értékeket mérhetünk majd pénteken is, tehát csütörtökön is. Pénteken fokozódik a hőhullám ezen a héten.
14: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
4: Reklám.
15: A hely, ahová belépsz, tudod, hogy jó helyen vagy.
16: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
15: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
16: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
15: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
17: Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alan gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retróslágereket és bulizz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
18: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Ez volt a Turn Me On Kevin Little egykori dalát, a Not So Bad és a Crystal Rock formációk közös erővel dolgozták. Hát hello mindenkinek, elindult a mai csillagulás. Jönnek a legnagyobb kedvencek a folytatásban. Számos újdonság, rengeteg jó zene és teljes lendő kérések, kívánságdalok, amelyek 19 óraig érkezhetnek a mai adásban is. Na, az elérhetőségek pedig nem változtak. Tudjátok, 063-621-605 SMS, illetve Viber üzenetekre, és a Facebookon Csillagulás Pannó Rádió. Így tudjátok a műsor oldalát megtalálni, bekövetni, interjúkat visszahallgatni, illetve üzenetben kérni, kívánni a 90-es évektől egészen napjainkig. Ma is fogunk majd játszani, na, a harmadik órában a hétvégi Retro Fesztivállal kapcsolatosan. Most viszont jön Imail Angel. Egyébként egy magyar hölgyről van szó, Gángó Bernadettről, akinek a neve ugye Hugh Girl, és Ultranaté mellett a Moving to the Sun című dalnál jelenik meg, amely egyébként világszerte nagy-nagy sláger lett. Hugh Girl meglátta ebben a potenciát, mert hogy a magyar hölgy készítette ezt a felvételt, némileg az AI, tehát a mesterséges intelligencia segítségével. Aztán Hugh Girl meglátta benne a sláger potenciált, megvette, és Ultranatéval felénekeltette. Na most a hölgy pedig elkészített egy új dalt, hasonlít egyébként a Moving to the Sun-ra, úgyhogy Imail Angel újdonság az I'm Alive, ezt hallgatjuk dalpremiérként. Aztán jön Felix Jen Ray Daltonnal, a Cody Love című dal van, majd pedig már az első mai kérések, kívánságdalok teljesülnek. Én kívánok kellemes időtöltés, jó zenehallgatást ezen a szerda délutánon, itt a 91.5-ön. Na, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek, tartsatok velem a folytatáson a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent halljátok.

Felix Jen és Ray Dalton dala után már a mai első kérések teljesülnek. Szia Magditól a nyári záport szeretném meghallgatni. Jó lenne már érezni is. Mindenkinek küldöm, aki szereti. Claudia kérte. Bizony. Hát még egy kicsit várni kell, de talán most már lesz egy kis nyári záport, vagy egy komolyabb eső is. Dalba mindenképp jön Rózsa Magdi és Lotfi Begi másodikként. Hello Allen az It Feels So Good pörögén a munka mellé. Üdvöt Topolyáról Viktor. Meg lesz jó munkát kívánok. Szevasz a Butterfly-t kérném a Crazy Town-tól. Kösz, ha mehet. Laci írta, illetve kérte. Jönnek majd a pillangók mindjárt elsőként. Szép napot, jó zenehallgatást, a Welcome to Saint-Tropez régi bulizenét szeretném. Köszi, jó műsort, Edina. Köszönöm szépen. Pörgünk majd DJ Antoannal, ja majd a Welcome to Saint-Tropez is. És még egy üzenet, szia Valmartól az Éget a nap című számot kérném. Köszi, Tibi, Valmar és Manuel, aztán DJ Antoine, előtte Hugo, Sonic, Mazzasari az It Feels So Good-dal, hallgatjuk Rózsa Magdi és Lotfi Begi nyári záport című dalát, kezdésnek pedig Crazy Town és a Butterfly.

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: Hi, I'm David Gera.
5: Sziasztok, Lossi Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: Pay. Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panno Rádióban.
1: Hi, this is Kelly Clarkson.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, it's Katy Perry.
6: What's up, this is Pink.
7: Hey, this is Lady Gaga.
8: Csillaghullás. Hétköznap délutánonként.

0: Life. Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A Children of Distance Szőcs Enivel adott ki nem is olyan rég egy új dalt. Ennek a címe Szembecsukva, a Childrenből Shady, illetve Ereni mesélnek róla.
2: Alapjában hogy a dal maga az arról szól, hát hogyha rövid akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy egy vallomás az elengedés nehézségeiről, tehát amikor már a szerelmet, a szenvedélyt felváltja egy kapcsolatban a harag, és ezt már nem lehet megmenteni, ezt a kapcsolatot, és akkor az elengedés nehézségeiről szól, és utána, hogy lehet esetleg ebből újjáéledni, és akkor újra kitörni belőle.
3: Haga

szerintem egy erős szöveggel és egy nagyon érzelmes énekkel ez igazán tud működni. Hogyha a szavak a helyén vannak, akkor úgy gondolom, hogy mindenkinek át tud ez jönni. Mindenképp arra szavazok, hogyha az érzelmes ének és a nagyon jó szöveg megvan, akkor ez tud működni. Mert én alapjáraton nagyon érzelmes, meg lírai lelkem van. Én nekem mindig ezek a dolgok működtek jobban, és azt gondolom, hogy nagyon jól elénekelni, úgyhogy valóban ott vagy a dalban, és a stúdió kellős közepén te ezt tényleg átéled, és merítkezel a múltból, meg a sérelmekből, amik értek így az életed során, akkor tényleg meg tud érkezni, és ezt tényleg érzi a hallgató.

nézem a képeket, amíg hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csónakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
2: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
0: Programajánló.
4: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20, 24. Csekkold a részletes programot, Polis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20, 24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infók

0: Ez. Reklám.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről,

0: Fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
1: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs
2: 17 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergiát. Előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069-123-35-15 solarhero.do.rs 069-123-35-15.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024-546-385, 024-546-385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Csillagullás. Több mint kívánság műsor. Hétköznaponként 16 órától a Pannon Rádióban.

0: Temple City és a Self Aware. 17 óra 11 perckor újabb kívánság dolog teljesülnek. Szép napot! A 4S Street csapattól hallgatnál meg a Köszi, hogy eljöttél című dalt. Köszönöm, Vali. Mindjárt hallhatod. Hali a Satisfaction Skank a kérésem. Jó kis mashup, köszi a lejátszod. Ezt már Ádám kérte. Bizony egy hivatalos mashup, amelyet Bad Boy Slim készített. Ugye ott van az ő dala, a Rockefeller Skank, illetve egy nagy-nagy klasszikus a Rolling Stones-tól. A Satisfaction, az I Can Get No Satisfaction, és ez lett vegyítve. Így lett a Satisfaction Skank a címe. Szia, Tarány Tamás, most így a jó című dalát szeretném a kívánság műsorban. Köszönöm Ivet János Halmáról, ezt is hallhatjuk. Illetve még egy üzenet, üdv a Bloodhound Gang Bad Touch számát kérném. Kösz előre, Otto. Nagy klasszikus ez is egyébként a betyároktól. Bloodhound Gang, The Bad Touch. Ugye ez a Discovery Channel című dal, valaki így ismeri. Jön a 4S Street és a Köszi, hogy eljöttél, majd a Satisfaction Skank, Tarány Tamástól a Most így a jó, Nigel Stately Rádió Mixében. És még egy üzenet, igen, még egy felvétel, még egy kérés. Hello Allen, nagyon jó a műsor, Pitbulltól az International Love számát kérném, és küldöm mindenkinek, aki még mindig szereti. Köszi, Csilla! Köszönöm szépen, Csilla, örülök, hogy tetszik a műsor. Jön majd ez a megunhatatlan Pitbull-dal, Chris Brown-nal a 2000-es évekből. A nemzetközi szerelem International Love a blokk végén következik majd.
1: Turn this all the way up.
2: Playing the biggest hits.
1: The biggest hits.
2: This is how we sound.
1: Cause I'm already.

Csillaghullás a könnyű zene egén. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kiválhatsz. Csillaghullás. Hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: programajánló.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alan gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retro slágereket és bulizz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A folytatásban Vastag Csabát hallhatjuk, aki az egyik legszemélyesebb dalát készítette el, egy újdonságot, Apa című dalát elmesél nekünk.
2: Bennem élt, csak együtt volt szép.
3: Ez egy olyan témát ölel föl, amihez kell egy kis idő, hogy az ember meg tudja fogalmazni rendesen. Ez nagyjából 10 éve egyébként szerintem az én életemben, amire szükségem volt. Akkor kezdtem el foglalkozni magával ennek a témának a megírásával, és aztán nyilván voltak dalötleteink, amik egyik jobb volt, mint a másik, és ez a dal volt, amit úgy gondoltam, hogy megérdemel egy olyan szöveget, ami ezt a témát méltóképpen feldolgozza.

0: is ott élt.
1: Soha az életemben nem volt még olyan dalom, amit a megjelenésének a napján már méltattak, és megjelent a dal reggel 9-kor, és 10 órakor egy bevásárlóközpontba odajöttek hozzám, hogy ez az életem legjobb dala, és hogy gratulálnak hozzá, és azóta is ezt hallgatják, ez egy órája, ugye? Szóval csak csoda és meglepetés ez a dal nekem, mind a magyar, mind az angol verzió. Az angol verzióhoz egy rövid sztorit elmondnék gyorsan, hogy általában minden dalunknak van egy angol verziója, mert jó magyar punkzenekar révén, még régen mi is mindent ilyen úgymond kamu angollal írtunk, és alapvetően mindenkinek volt egy angol demója, amit aztán lefordítottunk később. Viszont ennek az angol verziója egy picit jobbra sikerült, lehet, hogy az elmúlt 20 évben már azért valamit tanultam én is angolul, és nem akartuk kihagyni ezt, mert egy nagyon szép összefoglalása szerintem az angol szöveg is annak, amit jelent a dal.
0: Were you scared? Were you lost in the dark? Or did you think leaving would mend the spark?
1: Többnyire apukám miatt is nagyon-nagyon fontos volt, hogy olyan formát öltsön ez a szerzemény, hogy ne legyen benne semmi, ami félreérthető, vagy esetleg túlzás, vagy esetleg túl kevés. Másrészt pedig ez egy nagyon minimál dal, tehát hogyha meghallgatta bárki, és nagyon javaslom mindenkinek, hogy hallgassa meg, akkor ebben igazából csak zongora van, cselló, meg vokál. És minél kisebb valami, annál fontosabb értelme van minden szónak, minden egyes hangszer megjelenésének. Eleve kevés benne a szó. Tehát amikor egy háború és békehosszúságú szöveged van, akkor nyilván tudsz bele töltelékeket rakogatni, meg nem tudom. Itt viszont minden egyes szónak nagyon komoly súlya van. Azt hiszem, hogy a legnagyobb bátorság talán és a legnagyobb feladat az volt, hogy ennyire őszinte tudjak lenni magammal is.
0: De fogy az idő, és kialszik a fény. Egy árnyék világ, és egy meggyűrt kép, ahogy bennem

0: Reklám.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
4: Műsorajánló.
5: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: Kívánság dalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Itt a Csillaghulláson pörögnek a kedvenceitek, három kívánság dal még ebben az órában, illetve következőben még néhány. Következő óra végéig lehet még kérni, kívánni, és még játszani is fogunk 18 órát követően. A hétvégi retro fesztivállal kapcsolatosan Szeva, a Party Rock Anthem zenét kérném, és pörögjön mindenkinek, aki szereti. Erwin kérte, úgyhogy jön majd az LMFA, jó? Hello, a Lokkolokkot szeretném a mai műsorban. Köszi, Alen, zombi voltam. Meg lesz ez már a mai kedvencek közül. Gordo és Ryan Zőneveltől mindjárt jön a Lokkolokko. És Szia Rico és Miss Mutól a Bonyodalom című dalt kérném, köszönöm, Enikő, így szólt a következő üzenet. Jó, majd Pulmex Rádió Mixében, na, Bonyodalom Rico és Miss Moodtól, aztán LMFAO és a Party Rock Anthem, egy jól ismert buli beindító, egy bulidal. Hát mondhatom úgy is, buli himnusz a 2000-es évekből, illetve na, napjaink kedvencei közül kis italo diszkó beütés. Gordo és Reiner Zőneveld, én már is pedig a Lokkolokkó.
0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
7: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Jennifer Lopez legutóbbi dal a David Guettával, ez volt a Save Me Tonight, itt a Csillagolás a harmadik órájában, és a folytatáson mindjárt játszani fogunk, íme hozzá az ajánló.
1: Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alan gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retróslágereket és buliz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
0: Bizony, minden szombat este tehát az Atlantis Gardenben. Ott lesz élő koncertet ad Vajdaságban először a 30 éves Delta zenekar. A repertoárjukban számos feldolgozás is helyet kap. És a nyereménykérdés is ehhez kapcsolódik. Melyik Edda dalt dolgozta át a Delta zenekar? Ezt a dal címet írjátok meg, illetve a teljes neveteket. Ami fontos, tehát teljes név legyen, vezetéknév, keresztnév, és csak és kizárólag SMS-ben játszunk 063-621-605. Ami még fontos, csak a saját nevetekben játszhattok. Szóval írjátok meg, a Delta zenekar melyik Edda slágert dolgozta már át pörgősebben, és tegyétek oda neveteket. 063-621-605, a nyereményjáték 10 percig fog tartani, és páros belépőért megy.
2: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alen gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retro slágereket és bulizz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
1: Nyereményjáték lezárva, mindjárt indul majd a sorsolás. Előtt azonban mutatom, mi is volt a helyes megfejtés.

Így van, tehát aki a szellemvilágot, illetve a szálljunk felt írta, na azok közül a kettő nyertese lesz a mai játéknak. Így indul a sorsolás, addig pedig jön Rihanna és az SOS.

0: Rihanna és az S2S vagy a Rescue Me, megtörtént a sorsolás. Akiknek ma kedvezett a szerencse, és másodmagukkal biztosították a helyüket szombat estére, ők Hatal a hajnalka, illetve Bata Natália, a ti neveitek is felkerül a nyertes listára, amely ott lesz szombat este az Atlantis Garden jegypénztáránál. Hatal a hajnalka, Bata Natália, másodmagatokkal nagyon jó bulit kívánok, a többiek pedig holnap, illetve holnap után még játszhatnak, akkor is lehet még elvinni páros belépőt a szombati nagyszabású eseményre. Megyünk tovább itt a folytatásban, újabb kívánságdalok teljesülnek, Hello Flowrida, Low című számát kérném. Robi kérésére érkezik majd Flowrida is, T-Pain. Szia Len, nagyon jó műsor, csak így tovább. A halott pénztől az, amikor feladnád, dalt szeretném. Ez pedig már Bálint kérte. Köszönöm szépen, Bálint. Örülök, hogy tetszik a műsor, jön a halott pénz egyik jellegzetes dala. Kedves csillakulás, ez már a következő üzenet. A Moves Like Jagger, ezt kérném. Köszönöm, Marianna. Maroon 5 és Christina Aguilera. Közös daláról van szó, jön majd tehát a Moves Like Jagger. Illetve Haliho Icon, a Pop I Love It. Ez pörögjön ebben a jó műsorban. Kösz szépen, Armin. Pörögni fog egy igazán jó kis buli kedvenc, jön Icon, a Pop. Előtte Maroon 5 Christina Aguilerával itt lesz a halott pénz, illetve a kezdésnek Flowrida T-Pain-nál.
1: Hey, what's up? This is Jay-Z.
2: This is Big Snoop D-O-double-G.
3: It's your boy Wiz Khalifa, man.
4: Hey, yo, this is Eminem.
5: Yo, what's up? This is Dr. Dre.
6: Csillagulás a Pannon Rádióban.
7: Let it rain.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
0: Reklám.
3: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyász Drávia Poliklinikán. 060 55 75 754.
4: Your favorite show. Your number one. On Pannon Radio.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A folytatáson a Bell Hello a egyik felét, Diazt hallhatjuk, aki Mentából itt 12 év után ismét felélesztette a projektet, és kiadták elsőként a Méreg című dalt, erről mesél nekünk.
2: Több éve beszéltük a Mentával, hogy de jó lenne valamit csinálni, de úgy igazán körvonalazódni szerintem egy éve rajzolódott ki az, hogy na jó, most már akkor tényleg menjünk rá valamire. Nekünk ez egy nagyon fontos dal, egy nagyon őszinte és önazonos dal, és így az elmúlt néhány évben történt néhány olyan dolog, ami nem volt túl jó, és itt visszaköszönnek a sorokban olyan gondolatok, de olyan is volt, amikor azt gondolom, hogy nem feltétlenül a legjobb úton jártam, vagy jártunk, és vannak azért olyan időszakok az ember életében, amikor ezeket nem feltétlenül ismered el magadnak sem, csak aztán valahogy így később tényleg így a, nem tudom, így a belső hang figyelmeztet, és sokszor meg se hallod ezt a belső hangot, mondjuk csak kicsit később, és tulajdonképpen ez a dal így erre reflektál, de mind a mellett én azért azt gondolom, hogy mind a mellett, hogy egy melankolikus, szomorú dalról beszélünk, én pláne abból, amilyen üzeneteket is kaptunk, azt érzékelem, hogy sokaknak ez a dal reményt ad. Tehát, hogy nem nincsenek egyedül a gondjaikkal, hanem azt érzik, hogy úristen, hát más is ugyanebben a cipőben jár, vagy járt, mint én. Úgyhogy így körülbelül ez, azért az fontos volt, vagy így a fejünkben nagyon az volt, amikor beszélgettünk arról, hogy milyen dallal térjünk vissza, hogy szerettük volna, ha kicsit azért ez egy folytatása is lenne annak, amit mi abba hagytunk régebben, tehát a hangulatát tekintve, hangszerelését tekintve, csak azért mégiscsak 20-26-os verzióban, és én azt gondolom, hogy azért ez sikerült, legalábbis amúgy nagyon sok olyan üzenetet is kaptunk, hogy de jó, visszahoztátok azt a hangulatot, azt a vibe-ot, amit akkor hallottam a dalokban, és hát ezt is nagyon jó volt azért olvasni, meghallani az emberektől. Tűnik

0: alapvetően volt bennem egy kétely azzal kapcsolatban, hogy hányan emlékeznek még ránk, bármennyire fura, de egyébként a személyiségem is kicsit ilyen, hogy én hajlamos vagyok, nem tudom így, már csak Babonából sem merek olyat mondani egy-egy dal megjelenés előtt, még akkor sem, ha azt a dalt jónak érzem, hogy ez most jó lesz, mert hozzáteszem, manapság annyi zene, annyi tartalom jön az emberekkel szembe, hogy nagyon nehéz már megmondani azt, hogy mi talál be az embereknél. Hozzáteszem, abban nagyon hiszek, hogy önazonosnak kell lenni és hitelesnek egy dalnak, és ha a szívből, lélekből jön az a dal, akkor azt az emberek valahogy megérzik. Tehát, hogy ezt így nem tudom megmondani, hogy miért, de átjön nekik.
1: Sziasztok! Diaz vagyok. Ez pedig a legújabb dalunk Mentával, a Méreg, itt a Pannon Rádióban.

0: Az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
1: Műsorajánló. Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fir-firkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Vajdasági Retrofesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alen gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retróslágereket és buliz egy hatalmasat. Vajdasági Retrofesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
3: A nap

0: Minden reggel fel kell, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyét. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
1: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka. Bomax.
2: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

beautiful. Egy remek dal, Hanima és Georgie Toll, ez volt a Beautiful itt a Csillagulás utolsó órájában. Kettő kívánsággal, ennyi teljesül még. Hello, Alan pöröghetne a Bad Memories a Medúzától. Köszi előre, Tamás kérte. Valójában régen hallottuk már Medúza, James Carter és Ellie Duhai közös dalát, úgyhogy jönnek a rossz emlékek, a Bad Memories, illetve hát egy öreg klasszikus a magyar vonalból. Szia, Zalán vagyok, a Mizút szeretném Flo-tól. Üdve! Jön tehát 2012-ből Flo, Tomi és a Mizu, előtte pedig Medúzáik.

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
3: Hi guys, this is Hathaway. You're listening to Radio Panon.
4: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
5: Sziasztok, én jönnék az Oxford Béres, ez a csillaghullás.
4: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt mondtam.

0: programajánló.
1: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Csillagullás a Pannon Rádióban.
1: Itt a Csillagullásban pedig jön a Csillagullás Mix a 2010-es évek nagy-nagy zenéből, egy kiadós egyveleg. Tartalmasan egészen 20 óráig, itt a folytatásban, aztán 20 órától Rock Night, 20 és 22 óra között rockzenei válogatás, igazi nagy klasszikusokból, majd 22 órától még keményebb gitárzenékkel érkezik Skoffi, Rock Idél, tehát 22-től éjfélig. Csillagulás pedig holnap is, a szokott időben a 16 órai híradót követően számítok majd a figyelmetekre, és köszönöm, hogy ma is velem tartottatok a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent hallottátok. Kívánok nektek további szép estét, jó rádiózást, a holnapi viszonthallásig pedig

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Szerbiában jelenleg is több tucat helyen küzdenek a lángokkal a tűzoltók. A legsúlyosabb helyzet továbbra is a Deliblati homokpusztán van, ahol a lángok több mint 3500 hektár erdőt és aljnövényzetet érintettek. A Krajevo közelében fekvő Stolovi-hegységben a tüzet a 4 érintett területből 3 helyen sikerült lokalizálni, a negyedik helyszínen pedig a száraz fű és az alacsony növényzet tüze ellenőrzés alatt áll. A szerbiai tüzeknek már halálos áldozata is van. Egy 70 éves szmederevói férfi vesztette életét egy szabadtéri tűzben. Új fejezet kezdődik a közmédia történetében augusztus 20-án. Az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT sajtó és marketing irodája az MTI-vel. A tájékoztatás szerint az egésznapos ünnepi műsorfolyam házigazdái Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesznek, akik szimbolikus, csak erre a napra szóló visszatérésükkel azt jelzik, hogy a közmédia a hiteles, közérthető és sokoldalú tájékoztatás mellett a szakmai autonómia és a nézői bizalom visszaszerzésére is törekszik. Holnap kezdődik az Interetno Fesztivál

0: Szabadkán. Az ötnapos rendezvénysorozatot a Népkör Magyar Művelődési Központ szervezi, amely augusztus 20-ától 24-ig tart. A fesztivál helyszíne a Városközpont és az Etnopolis, ahol idén is számos hagyományőrző és kulturális program várja a látogatókat. A szerbiai és a magyarországi fellépők mellett idén Chile, Törökország, Indonézia és Bolívia is képviselteti magát. Az érdeklődőket egyebek mellett gyermekprogramok és kirakodóvásár is várja. Idén egyébként jubilál az Interetno, 25. alkalommal szervezik meg az eseményt. A fesztivál teljes programja elérhető az interetno.net oldalon.
1: Rock Night! Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: programajánló.
1: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
2: Média támogató a Pannon RTV.

2. Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

Rock Knight. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

Ah.

0: Nyár utó, illetve új kenyér havának 19. napja van. A mai nap neve szerda, és ne lepődjön már meg senki, mert a kis ördög újfent eljött, hogy elvigye a futószalagon gyártott gyors fogyasztásra és még gyorsabb felejtésre készült. De az igazi nagybetűs zenével még csak köszönő viszonyban sem lévő nyál és álzenéket. Most szépen és azon mód elviszi a táncos lábú leánykákat a tátogó ásítozó fiúkákkal együtt. Mert a Pannon Rádió üdítően frissítő, 91,5 MHz-es frekvenciáján elkezdődött a ma esti Rock Indie. Szép jó estét kívánok mindenkinek, Szkofi vagyok. Tisztelem az üdvözült és üdvözlöm a tisztelt hallgatókat. Még akár közérdekű információnak is mondhatnám azt a fontos tudnivalót, hogy a Rocky Dealben is megváltozott a műsorséma, mivel egy kicsit lazábbra fogtuk a figurát és egy ideig átállunk a nyári műsorrácsra, pontosabban teljes nagylemezeket hallgatunk meg egy adott előadótól vagy együttestől. Most viszont el kell mondanom, hogy régi szép szokásunkhoz híven, ahogy szoktuk, mindenki óriási örömére. Engedjük szabadjára a decibel démonokat, és a mai nap végéig koncentráljunk csak és kizárólag az intenzív gitárorientált rockzenére. Ha valakinek ennek ellenére esetleg mégis kukacoskodni támadna kedve velem, akkor az tegye meg, és a következő e-mail címre küldje a műsorba illő zenei és minden egyéb kívánságait. A helyes képlet
1: Rock Ideal
0: @pannonrtv.com, tehát
1: Rock Ideal,
0: vagyis Rock Ideal két L-lel, mint egy szó, @pannonrtv.com. A Facebookon továbbra is megtalálható a Rock Ideal csoport, ahol kérhetőek a kedvenc zenék, visszakereshető az elhangzott műsorok zenei menüje, és üzengetni lehet még akár egymásnak is. Még mindig írdatlanul, sőt, írtóra várom a műsorral kapcsolatos jó és rossz indulatú kritikákat, véleményeket és javaslatokat. Végül, még egyszer elmondom, azt a figyelemre méltó információt, hogy új kenyér, azaz nyár utó havának 26. napján, este 10-től, a megváltozott műsorsémával és a kicsit lazábbra fogott figurával, mivel átállunk egy ideig a

nyári műsorrácsra. Pontosabban teljes nagylemezeket hallgatunk meg egy adott együttestől vagy előadótól, tehát a jövő szerdán. Hövölj a szíven, Ádressz, hövölj a... A Rocky Dealben most következzék a jól megszokott történelem óra, azaz csak percek, vagyis a rocktöri, amelyben kiderül, kik azok a rockzenészek, akik pont a mai napon születtek. 1939-ben született Ginger Baker, aki többek között a Blind Faith, a Hawkwind és a Cream zenekarok dobosa volt. 1945-ben jött a világra Ian Gillan, a Deep Purple csapat énekese. 1951-ben született meg John Deacon, a Queen banda basszusgitárosa. 1959-ben látta meg a napvilágot Steve Grimmett, aki a Grim Reaper formáció énekese volt. 1963-ban született Rolf Magnus Joachim Larsson, akit Joey Tempestként és a Europe együttes énekeseként ismerünk. 1976-ban jött a világra Regine Cassange, az Arcade Fire zenekar billentyűse. És végül, de nem utolsó sorban, 1980-ban született meg Michael Todd, a Coheed and Cambria banda basszusgitárosa. Most a ma 63 éves Joey Tempest és a Europe együttes következik, és természetesen mindenkinek, aki a mai napon ünnepli születésnapját.

Nos, ahogyan az a mai Rocky Dillben is elhangzott, 1951-ben a mai napon született meg John Deacon, a Queen együttes basszusgitárosa, és ennek apropóján ma este először az 1978. november 10-én kiadott jazz nagylemezüket hallgatjuk meg teljes egészében. A Jethro Tull zenekar viszont augusztus 23-án, vagyis jövő vasárnap a Budapest Kongresszusi Központban lép fel, majd szeptember 11-én Belgrádban a Sava Centerben koncerteznek, és ennek örömére a 2025. március 7-én megjelent Curious Ruminant albumukat hallgatjuk meg elejétől a végéig, itt a Rocky Dillben.

Yeah!

Sziasztok, én Vörös András vagyok az Ördög zenekarból, meg egy kicsit a Diabolus muzikából, és ti pedig hallgassátok a Rocky Bill műsort Kofival, és egyébként meg hajrá, majd a Ságóriások királyok vagytok.

0: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
1: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
2: Rocky Deal, Scofival. Minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.

Ahogyan az a mai Rocky Dealben is elhangzott, 1951-ben a mai napon született meg John Deacon, a Queen együttes basszusgitárosa, és ennek apropóján az 1978. november 10-én kiadott jazz albumukat hallgattuk meg elejétől a végéig. A Jethro Tull zenekar viszont augusztus 23-án, vagyis jövő vasárnap, a Budapest Kongresszusi Központban lép fel, majd szeptember 11-én Belgrádban, a Sava Centerben koncerteznek, és ennek örömére a 2025. március 7-én megjelent Curious Ruminant nagylemezüket hallgatjuk most meg teljes egészében, itt a Rocky Dealben.

0: Fro.
1: Jaj, de jó a Rocky Deal.

0: them green.
1: Szevasztok, megtaláltátok a helyes frekvenciát, ne menjetek tovább, engem Varga Miklósnak hívnak, és hallgassátok a Rocky Dealt Scofival. Jó szórakozást!

0: I'm not over Jerusalem. Jerusalem.
1: Csak annyit szeretnék mondani, hallgassátok nagyon nagy szeretettel. Rocky Deals Coffee-val, gyerekek, a rádiót, voltam Gidofagy Attila, alias Gidó, gyerekek, Kártágó 40 éve, vidámság és rock and roll.

0: Kedves hölgyeim és tisztelt uraim! Húha! Mert néhány pillanat múlva már holnap lesz. Vagy már az is van, és az azt jelenti, hogy végre. Sajnos. Nos, ezt mindenki döntse el magának, de minden esetre véget ért a... Mára, és ezennel zárul Scofield Rock zene tára. De ha tetszett, nem sokára. Visszavárhatsz. Egészen pontosan új kenyér, azaz nyárutó havának 26. napján, este 10 órától ismét találkozhatunk, de a megváltozott műsorsémával és a kicsit lazábra fogott figurával, mivel átállunk egy ideig a nyári műsorrácsra, pontosabban teljes nagylemezeket hallgatunk meg egy adott előadótól vagy együttestől. Addig viszont irdatlanul, sőt, írtóra várom a zenei és egyéb kívánságokat, valamint a műsorral kapcsolatos jó és rossz indulatú kritikákat, véleményeket és javaslatokat, méghozzá a következő e-mail címre.
1: rockidhill@panonrtv.com,
0: tehát aki kukacoskodni akar velem, annak a helyes képlet így hangzik.
2: Rockidhill.
0: Vagyis rockidhill, két ellen, mint egy szó, kukac.panonrtv.com. A Facebookon továbbra is megtalálható a Rockidhill csoport, ahol kérhetőek a kedvenc zenék, visszakereshető az elhangzott műsorok zenei menüje, és üzengetni lehet még akár egymásnak is. Mára elbúcsúzom, mindenkit üdvözlök, és kívánom mindenkinek a jó éjszagát. Scofit hallottátok. Végül még egyszer el kell mondanom azt a figyelemre méltó információt, hogy nyárutó, illetve új kenyér havának 26. napján ismét találkozhatunk este 10-től, de a megváltozott műsorsémával és a kicsit lazábra fogott figurával, mivel átálltunk egy ideig a nyári műsorrácsra, pontosabban teljes nagylemezeket hallgatunk meg egy adott együttestől vagy előadótól, tehát a jövő szerdán. Hövölj a szívnádresz, hövölj a...
3: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

Van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

Mindig itt van, hogyha kell, büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazámra gondolok.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu.